egyszer arra jársz a téren, és az öreg sakkozó egyedül ücsörög egy székben, és a haja fehér, mint a hó. Nem, nem a pénzért, de kérlek, tedd meg nekem, hogy leülsz egy kicsit

vagyok küszöbön, még hallom a hangod, úgy hajszol a vérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

mersz. Rám nézel szem bizonytalan, és sóhaj úgy jött és illant el hamar. Mámoros érzés elterít, kérlek, sétáljunk réteken megint.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: jelzés, úgyhogy kedvező az időjárás majd szabadtéri-kültéri programokra a mai napon, és lesz is itt vidékünkön természetesen, erről majd tudni fognak, vagy talán már készülnek is rá. Szokatlanul kedvezően alakul most így az időjárásunk, hiszen az elmúlt hetekben nagyon sokat kilódtunk a nagy meleggel, aztán érkeztek a hideg frontok egymás után több is, most úgy tűnik, hogy a frontok elvonultával egy kicsit nyugodtabb időre készülhetünk. Persze azért az időjárás érzékeny embereknél különböző tünetek így is előfordulhatnak, de bízunk benne, hogy most ezt már sokkal könnyebben viseljük el. Ha tehetik, akkor maradjanak a folytatásban. Györkös Gorán hangtechnikus van itt, és Donner Tíme a műsorvezető, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Folytatjuk egy kis zenével, aztán Jobbágy Klára érkezik hamarosan a mezőgazdasági szaktanácsadással.
1: Sok kacat, búcska.

0: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Az utóbbi években egyre nagyobb gondot jelent a fóliás termesztésben, de ma már kinn a szabadföldön is egy aprócska kártevő, mégpedig a liszteske, az üvegházi molytető. E károsító majd minden zöldségnövényünkön megél, de különösen kedveli a paprikát, a paradicsomot, a káposztaféléket, az uborkát. Sokszor akkor leszünk rá figyelmesek, amikor már szó szerint elhatalmasodtak minden növényen, s már csak azt vesszük észre, hogy mindenhol apró fehér mini lepkék repdesnek. Amit tudnunk kell a károsítóról, hogy nagyon gyorsan el tud szaporodni, mind zárt, fóliás vagy üvegházi körülmények között, de ma már azt is tapasztalhatjuk, hogy a kártevő szó szerint kiszabadult a zárt környezetből, és a szabad földön is károsít. E molytető féléről azt kell tudni, hogy térségünkben több faja is elterjedt. A védekezés azonban mindegyik ellen egyforma. Az egyik ilyen faj az üvegházi molytető, a liszteske, ami eddig egyeduralkodó volt nálunk zárt térben. Ez a faj nem bírja a fagyokat, csak fagymentes helyen bír áttelelni, legyen az üvegház, fólia, lakás. A másik két jelentős faj ebből a családból a közönséges liszteske és a kerti liszteske, melyek már képesek a szabadban is telelni, az enyhe, melegebb teleket szeretik, pont amilyenek az utóbbi években nálunk is vannak. E két utóbbi faj most van megtelepedő félben nálunk. A védekezés sikerét a károsító életmódja nagyban befolyásolja. Miután egy vegetációban több nemzedéke is kifejlődik, így bizony általában a nyár közepére nagy számban lephetik el a kertet. Sajnos a mostani időjárás miatt ez korábban megtörtént, mint szokott lenni más évjáratokban. Azt is jó, ha tudjuk róluk, hogy több tápnövényes károsítók, ami azt jelenti, hogy nagyon sok növényen meg tudnak élni. Miután az első példányok a levelek hátoldalán jelennek meg, és csak azután költözködnek a levél színére, amikor már ott nagyon elszaporodtak. Emiatt a rejtett életmód miatt szoktuk túl későn észrevenni károsításukat. Ekkora pedig olyan kolóniák alakulnak ki, amelyben megtalálható e károsító minden fejlődési formája, a kifejlett lepkéktől, a lerakott petéktől, az összes négy fejlődési báb állapotig. Miután pedig a liszteskék különböző fejlődési alakjai nem egyformán érzékenyek a rovarölő szerekre, ezért nekünk a két legérzékenyebb fejlődési állapotban kell felvenni ellenük a harcot, ez pedig a fiatal, kifejlett példányok és a legfiatalabb lárvák állapota. Tekintettel arra, hogy egy időben valamennyi fejlődési alakja jelen lehet a növényen, ezért sajnos nagyon sűrűn, 3-4 naponta szükséges ellene védekezni, hogy némiképpen vissza tudjuk szorítani a kártételét. Amire még nagyon oda kell figyelni, hogy miután legtöbbet a levelek fonákig felén tanyáznak, ezért szó szerint lemosó permetezést kell ellenük végezni, hogy a szer a levél alsó oldalára is oda kerüljön. A jobb hatás érdekében mindenképpen jó, ha tapadásfokozót használunk. Kiskerti viszonyok között, főleg amikor már érnek is a termések, nem nagyon szeretünk erős vegyszereket használni. Ha azonban mégis szükséges, akkor bátran nyúljunk a tepekítető írtóhoz. Ha pedig inkább a biomódszerek hívei vagyunk, akkor jó szolgálatot tud tenni egy káliszappanos lemosás, vagy az egyre felkapottabb nem az a rovarírtószer használata. A jobb hatás érdekében mindig használjunk tapadásnövelőszert. Kedves hallgatóink, a jelenlegi időjárás nagyon kedvez a különféle szívókártevők elszaporodásának. Ne feledjék, hogy kiskerti viszonyok között egy egyszerű, sárga színű, ragacsos színcsapdával, annak kihelyezésével a növények lombkoronájába, e károsítók nagyszámát szépen tudjuk redukálni.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Július 4-e van Ulrich névnap, ez a férfi név a germán Ulrich névből származik, jelentése öröklött birtok, hatalmas, illetve uralkodó, de vannak még egyéb nevek is a kalendáriumban, például Babett, Babetta, aztán Berta vagy Betta, Betty, Bettina, Fédra, Illés, Ince, Izabel, és ennek van több változata, Karitász, Odó, Odiló, aztán Rajmund, Ramon, Svetlana, Udo és Ulla nevű ismerőseinket is köszönhetjük a mai napon, illetve mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik július 4-én. Kedves ünnepeltek, szép napot mindenkinek! Már is folytatjuk tovább zenével, 8 perc múlva lesz 6 óra, akkor jövünk majd a friss információkkal, hallgassák meg!

0: special ones if you would stay just for today.
1: Yeah.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.
2: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
2: Derült vagy kissé felhős az ég felettünk. Jó reggelt kívánok, július 4-e van, szombat, 6 óra a pontos idő. Friss információk az MMR-en, 13 fokot mutatnak a hőmérők Lendva környékén. Uraszombatból 11 fokot jelentettek röviddel ezelőtt, ahogy Mariborból is. Jubjana 16 fok, Koper 21 fok, a Kredoricáról 5 fokot jelentettek legutóbb, ez a jelenlegi helyzetkép. Többnyire derült időre számíthatunk ma, helyenként megélénkül majd a szél, a nappali csúcsértékek pedig 26 és 29 fok között alakulnak, a tenger melléken ennél melegebb is lehet. Holnap is naposan indul majd a nap, de napközben észak felől megnövekszik a felhőzet. Holnap délután elszórtan csapadék is előfordulhat, néhol átmenetileg megélénkül a nyugati a szél. A reggeli hőmérsékletek holnap is frissek lesznek, 8 és 15 fok között alakulnak, napközben pedig 24-29 fok várható. A tenger melléken, illetve a délebbi ország részben 31 fokot is mérhetnek. Ami Magyarország időjárását illeti, ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Lentiből legutóbb 13 fokot jelentettek, 14 fokot mérnek Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Szentgotthárd környékén, Szombathely 15 fok, Budapest 17 fokos, 25 fokra számíthatunk ma délután. Vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, többfelé kialakulhatnak futózáporok, zivatarok, országszerte élénk lehet a szél. A napközbeni hőmérséklet már 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, helyenként csapadék is előfordulhat, marad az élénk szél, és körülbelül 25-32 fokra készülhetünk. Lassan-lassan egyik napról a másikra majd emelkedik egyébként a nappali érték. Ma időjárási front nincsen felettünk, de így a friss reggeli, kora reggeli órákban egyeseknél felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, valamint görcsös panaszok is jelentkezhetnek. Délelőtt a gyors melegedés okozhat problémát, fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet. A szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, illetve érdemes kerülni a tűz napon való tartózkodást, vigyázzanak magukra, mindjárt az utakra is ránézünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Helyenként párás a levegő, ezt írja az útinform, úgyhogy vezessenek körültekintően. Egyébként száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, és nagyobb fennakadásokról sem jelentettek. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk. Hat óra 3 perc a pontos idő, a friss információkat hallották, július 4-e van, szombat reggel, ébredjenek velünk, és ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is. Megyünk tovább zenékkel, nem sokára pedig lapszemlézünk kicsit.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.
3: Világbajnokság 2026.
4: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
3: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Mindjárt negyed hét lesz. Nagykanizsán júliusban 33, míg augusztusban 21 diák dolgozhat. A hivatalban például hivatalsegéd és kézbesítő munkakörben. A fiatalok napi 4 órás részmunkaidős foglalkoztatásban a minimálbér felét, vagyis bruttó 161.400 forintot keresnek majd. Horváth Jácint polgármester elmondta, a program egy államilag támogatott munkaerőpiaci kezdeményezés, amely 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákoknak biztosít munkalehetőséget és jövedelmet a nyári szünetben. A program keretében a diákok július 1-e és augusztus 31-e között vállalhatnak munkát, legfeljebb 2 hónapos időtartamra. Más, Deák Ferenc a hazaépítésén munkálkodott, szülőfalujának önkormányzata pedig Söjtör szépítésén immár sok-sok éve. A falu önkormányzata idén is jelentős önerős beruházásokból döntött az utak, járdák, közterek tekintetében. A nemrég befejezett burkolatfelújítási munkálatok parkolókat és egy járdaszakaszt érintettek, amelyről Könyves Gábor polgármester számolt be a település közösségi oldalán. Részletek és egyéb hírek az Alamegyei Hírport. Talon. This ain't no disco.

6 óra 20 perc mindjárt, a zenék után fél hétkor majd a terepjáró következik, ebben két összeállításunk lesz ma reggel. Az egyikben egy 25 éve működő nemzetközi nyári táborról szólunk, a másikban pedig a Magyarok Kenyere kezdeményezésről. Ha kíváncsiak rá, maradjanak velünk, hallgassák meg.

feszültségnyi hajmosás. S a netán kérni ki voltam. Egy

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! A héten zajlott Muravidéken a kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű, immár 25 éve működő nemzetközi nyári tábor. Az évente más-más magyarországi és külhoni helyszíre költöző projekt házigazdája most a lendvai kétnyelvű középiskola volt. A találkozó célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok megismerjék egymást és a különböző vidékek értékeit, különlegességét. Gerebit Bettina látogatott el a táborba.
3: A kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű program 2000-ben indult a Budaörsi Gimnázium ötlete alapján. Azóta több mint 50 találkozót szerveztek. A nyári táborban különböző kárpát-medencei települések középiskolája közreműködik, 3-4 fős csoporttal. Köztük a lendvai kétnyelvű középiskola is. Az intézmény idén házigazdaként volt jelen a projektben. A programokban szerepelt lendvai városnézés, ismerkedés a helyi kulturális és történelmi örökséggel, a muravidéki gasztronómia és a természeti adottságok világával, de volt strandolás és kirándulás a fővárosba is. Szabó Szibilla tanárnőt, a lendvai projekt vezetőjét kértük mikrofon elé.
4: Lendva a házigazdája. 2023 óta ugye máshol voltak megszervezve ezek a táborok, és most újra mi vagyunk a házigazdák, ránk került a sor. 25 diák és 10 tanár vesz részt. A Kárpát-medence különböző pontjáról jöttek, Sepsiszentgyörről, Fülekről, Vajdaságból, Miskolc, Budaörs, Beregszász, és ugye a Lendva is. A tábor lényege az, hogy ugye ez a magyar nyelvű diákokat, tanárokat, embereket köti össze. Van egy zászlónk, és azon is azt írja, hogy vagyunk. Tehát jó, hogy vagyunk magyarok, összetartsunk, és ez már 25 éve működik, nagyon jól, és tényleg nagy barátságok születnek ilyenkor, és nagyon jól érezzük magunkat ebben a táborban is, és azon kívül is, mert ugye a magánéletben is megtartjuk ezeket a kapcsolatokat.
3: A kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében elnevezésű program idén ünnepli 25. évfordulóját.
2: A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom egyik legjelentősebb karitatív és nemzetegyesítő összefogása. A Magyar Gazdakörök és Magyar Gazdaszövetkezetek Szövetsége által koordinált kezdeményezés során Magyarország teljes területéről, valamint a határon túli magyar lakta régiókból gyűjtenek búza adományokat. A felajánlott gabonát liszté őrlik, majd rászoruló családok, árvák és szociális intézmények támogatására fordítják. A program keretében megvalósuló 2026-os Muravidéki búza adomány gyűjtés sajtótájékoztatóján bánután a Muravidéki mintagazdaságban ismertették az idei jótékonysági kezdeményezés részleteit, a gyűjtés menetét, valamint a program kiemelt célkitűzéseit. Szabó Márk beszámolója.
5: Elkezdték aratni a búzát, habár a minőség nem optimális. Azonban az akció ennek ellenére egyre népszerűbb.
6: Beharangozzuk az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem adománygyűjtésének a kezdetét, ahogy az eddigiekben is a bánotai mintagazdaságon lehet az adományokat beszolgálni. Itt van a gyűjtőpontunk. Nagyon reméljük, hogy ugyanegy ilyen jó visszhangja lesz az idei gyűjtésnek, mint a tavainak, és minél több muravidéki gazda részt vesz ebben a gyönyörű programban. Amúgy meg szeretném köszönni még egyszer hálásan a tavalyi adományokat, és egyben mindenkit biztatok arra, hogyha van neki ideje és itthon tartózkodik, hogy július 25-én Domonkos van az aratás, a tánc és a dal ünnepe alkalmából szervezett rendezvényen lesz a muravidéki búza összeöntő ceremóniánk, ahol előreláthatólag minden önkormányzat hozzájárul egy jelképes zsák búzával, és meg is áldjuk az idei termésünket.
5: mondta Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, hisz a héten az aratással együtt megkezdődhetett a gyűjtési akció is, amely augusztus 20-áig tart. Balaskó József, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke elmondta, hogy idén szeretnék bővíteni a gyűjtőpontok számát.
7: Főleg azért is, mivel hogy idei közgyűlések után megállapítottuk, hogy bizonyos területekről eléggé panga az adományozás. Nem tudjuk, hogy mi az oka neki. Most azon tárgyalgatunk, még eredményekhez nem értünk, hogy csinálnak egy segédgyűjtőpontot, hogy nevezhetem. Az autópálya másik oldalán is, tehát hogyha oda felfognunk Pince, Völgye, Falu, Csente, Lakos, Gyertyános, ezt a részt is valamivel, hogy ebből nagy kevésebbek voltak az adományok, ezt is felkarolnák. Ugyanakkor ez is tárgyalási szinten van, hogy már előző években egyszer volt, hogy gyűjtőpont Domonkosván is, tehát nem a főgyűjtőpont, tehát ott, ahol a gazdák, akiknek nehezebben tudnának eljutni bánatára, hogy összegyűjtik Domonkosván, és akkor mink megszervezzük a átadás vagy a lehozatalát a búzának ide bánatára.
2: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Gerebic Bettina és Szabó Márk beszámolóit hallották. 6 perccel múlt el 6:30, maradjanak velünk a folytatásban is.
0: MM

3 perc múlva lesz 6:45, megérkezett időközben a rendőrségi jelentés, bárhol találkozhatunk ma a radarral, mondom, ha gyorsan indulnának. Egyébként pedig még a tegnapi napot is összefoglalják az egyenruhások. 3 közlekedési balesetnél helyszínáltak az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök. Egy esetben könnyű testi sérülés is történt. Aztán 2 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, 4-szer történt közrendsértés, és 2-szer történt vadgázolás. 2 robogót is lefoglaltak, az egyiket feltételezett átalakítás miatt, a másikat pedig azért, mert a vezetőjének nem voltak megfelelő dokumentumai. Ami a bűnügyeket illeti, csalás, családon belüli erőszak és rongálás történt, illetve egy járműtűzhöz is ki kellett vonulniuk nekik. 3 külföldi állampolgárt tartóztattak le, ők illegálisan lépték át a határt és nemzetközi védelemért folyamodtak. Aztán történt még közrendsértés, és ahogy említettem, radarral ma bárhol találkozhatunk, hiszen az egész Muravidék területén tartanak majd előre bejelentetten sebességellenőrzéseket. Érdemes betartani egyébként a szabályokat. Higgyék el, hogy az úton nem lehet sem időt spórolni, úgyhogy hiába sietünk, sem pedig nem éri meg azt a húzavonát, amivel szembe találjuk

magunkat, hogyha, ne adj Isten, túlépjük a sebességet és leállítanak bennünket. Ennyit akkor a tegnapi nap krónikája képpen, illetve a mai napra az információ radarral. Mári zenével folytatjuk, mindjárt 3:47 lesz.

Ha vízpart mellé vágynak, akkor sok napsütésre lehet számítani, ma az Adria térségében jelentős csapadék nem várható, többfelé megélénkülhet majd, vagy megerősödhet a légmozgás. 26 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, a tengervize pedig 26-27 fokos most már. Ami a Balatont illeti, több órás napsütésre lehet számítani, illetve emellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható a tó környékén, viszont sokfelé megélénkülhet a szél. A reggeli értékek 15-17 fok körül alakulnak, délután pedig 26-28 fokra lehet számítani, a Balaton vize 23 fokos egyébként. Az UV-sugárzás mindenütt erős lesz, a napos tájakon 10 és 16 óra között a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. És igen kedvező, hogy a front mögötti hűvösebb levegőben az ország legnagyobb részén 30 fok alatt marad a felmelegedés, és az erősödő hajnali lehűlés lehetőséget ad a felfrissülésre, illetve a lakások hőmérsékletének normalizálására. Száraz napos idő lesz a jellemző, ami növeli a hőérzetet, de ezt lényegében kompenzálja majd a megélénkülő szél. A frissítő hatása mellett nagyon sok időjárás érzékeny ember számára okoz viszont panaszokat ez az időjárási helyzet. Erősödhet a vérnyomás ingadozás, szokatlan feszültséget tapasztalhatnak, akár szédülés is előfordulhat, zavartság, illetve szorongásos panaszok jelentkezhetnek. Az érzékeny embernél gyakori következmény a migrén, a fejfájás, a fokozott figyelmetlenség és az ízületi panaszok erősödése. Kedvező az időjárás a kültéri programoknak a mai napon és a holnapi napon is, úgyhogy érdemes ezt kihasználni, számoljanak a helyenként erős UV-sugárzással, és a front elvonultával kedvezően alakul ma már a baleseti veszélyhelyzet, viszont továbbra is oda kell figyelni természetesen az utakon, bárhogy is vesznek részt a közlekedésben. Vigyázzanak magukra, és ha tehetik, akkor rádiózzanak velünk a folytatásban is. 5 perc elmúlt el 3:47, most már zenékkel folytatjuk tovább, 7 órakor pedig jönnek az első friss hírek.

Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kaziratgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. Kolumbiával lett teljes a nyolcaddöntő mezőnye az idei FIFA labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikai együttes ma hajnalban 1-0-ra győzte le Gánát, így bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol Svájccal találkozik. A címvédő argentin válogatott alaposan megizzadt a zöldfoki szigetek ellen, de végül hosszabbítás után 3-2-re nyerve szintén bejutott a legjobb 16 közé. Déni öngólya döntött a 111. percben. Az est első mérkőzésén Ausztrália Egyiptommal találkozott. Az 1-1-es rendes játékidő, illetve hosszabbítás után 11-es párbajban végül Egyiptom jutott tovább. Damian Jaklin, az infrastrukturális minisztérium államtitkára és Velika Polana polgármestere visszautasította a korrupciós vádakat. Közleményében azt írta, soha nem kért és nem fogadott el jogellenes előnyt, közfunkcióját pedig nem használta fel személyes haszonszerzésre. Hozzátette, tudomása szerint ellene sem büntető feljelentés, sem vádirat nincs. A Pop TV korábban arról számolt be, hogy a speciális állami ügyészség korrupció gyanúja miatt vizsgálja Jaklint. A televízió szerint fiktív szerződéseken és stróman cégeken keresztül több mint 60 ezer euró jogellenes juttatást kaphatott, amint egy 8 millió euró értékű muravidéki vízvezeték szakasz építésével összefüggésben. Az Egyesült Államok keleti részének nagy részét rendkívüli hőhullám ért el, így az idei július 4-i, az amerikai függetlenség napja minden eddiginél melegebb lehet. Az úgynevezett hőkupola hatása várhatóan hétfőig fennmarad, és több térségben a hőmérséklet 11 fokkal is meghaladja az ilyenkor megszokott értékeket. A veszélyes hőség miatt több mint 185 millió embert érintő figyelmeztetést adtak ki. A riasztás több tucat szövetségi államra és számos nagyvárosra, köztük Bostonra, New Yorkra és Washingtonra is érvényes. Sport. UEFA Pro licences edző csatlakozott a héten a NAFTA szakmai stábjához. Baldomero Hermoso Herrera Mere, spanyol szakember, játékos pályafutása során többek között a Cádiz, a Granada és a Portense csapatában is szerepelt. Edzőként legutóbb az Ude Meia együttesét irányította. Mostantól a NAFTA szakmai stábját erősíti, közölte tegnap este közösségi oldalán a Lendvai Klub.
2: Időjárás.
1: Ma derült, napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Holnap a reggeli órákban még napos időre számíthatunk, napközben azonban észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom, fennakadásokról nem érkezett jelentés.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!
3: Szevasz, kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
4: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

A kalendárium következik a folytatásban, így 2 perccel 4:48 után néhány esemény a mai nappal kapcsolatban. Hát elsőként 907-ig megyünk vissza, ez nem más, mint a pozsonyi csata, amely történelem írásunk egyik méltatlanul elfeledett csatája. Nem őrizte meg jelentőségéhez mérten méltóképpen a magyar történelmi emlékezet, pedig mind méreténél, mind pedig jelentőségénél fogva a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb eseménye és legnagyobb diadala volt, gyakorlatilag a honfoglalást ez zárta le. 907-ben történt tehát az esemény, és talán ezt is érdemes lenne egy kicsit erősebben, vagy hát jelentőségteljesebben tanítani. Úgyhogy 907-ből indulunk tehát a pozsonyi csatával, aztán megkezdődött Nándorfehérvár ostroma, ez is erre a napra datálódik, 1456 ugye az évszám, ezt viszont mindenki tudja fejből. 1776-ban írták alá az amerikai függetlenségi nyilatkozatot, kvázi megszületett az Amerikai Egyesült Államok, aztán 1946-ban a Fülöp-szigetek elnyerte függetlenségét, és akkor ennyit talán, illetve 2012-ben a CERN sajtótájékoztatóján bejelentik, hogy nagy valószínűséggel megtalálták a fizikában régen keresett isteni részecskének nevezett Higgs bozont, írja a kalendárium. Aztán e nap születte volt Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és katona, Szinyei Mersepál, magyar festőművész, Gloria Stuart, amerikai színésznő, illetve Gina Lollobrigida, olasz színésznő is e nap születte volt. E napon született még Trokán Péter, Jászai Mari Díjas magyar színész, Verebes István színész, író és rendező, valamint Grand Pierre Attila, csillagász, zenész, költő, a fizikai tudományok kandidátusa. E napon hunyt el Lévai József, magyar költő, műfordító, aztán Marie Curie, lengyel születésű francia fizikus, Barry White, amerikai szólénekes, zeneszerző és producer is e napon hunyt el, akárcsak Habsburg Otto, az utolsó Habsburg trón örökös és politikus. Hát Amerikában ünnepelnek persze, 250. évfordulóját ünnepli az Egyesült Államok. Az amerikai lakosság politikailag hosszú ideig megosztott, de a többség azért megünnepli még július 4-ét, és polgárőrnap is van ma. Hát változó dátumokon tartják több helyütt, de Magyarországon sok helyütt e napon tartják, illetve az ehhez közeli hétvégén, hát most éppen szombat van, úgyhogy lehet ünnepelni a polgárőröket is. Ennyit akkor a teljesség igénye nélkül a kalendáriumból, 5 perccel 4:48 után jönnek a zenék, 7:30-kor pedig friss információk jönnek majd.

0: időjárás. Fél nyolc a pontos idő, ma nagy rész derült időre számíthatunk, időnként megélénkülő szél kíséretében. A nappali értékek 26 és 31 fok között alakulnak, a legmelegebbet majd a tenger melléken mérhetik persze. Jelenleg itt Lendva környékén 16 fok a hőmérséklet. 16 fokot jelentenek Muraszombatból, Mariborból is, a főváros környékén 17 fok van, Koper 22 fok, a Kredaricán 6 fokot mértek röviddel ezelőtt. Kellemes hétvégére számíthatunk, tehát holnap is a maihoz hasonlóan alakul időjárásunk, talán egy picit több felhő lesz majd az égen, a helyenként megnövekvő felhőzetből csapadék sem kizárt. Vissza a mai naphoz, Magyarországon több órás napsütésre lehet számítani, fátyol, illetve gomoly felhők kíséretében, csak néhol lehet csapadékra számítani, de ez sem lesz számottevő. A hőmérsékleteket illetően 16 fokot mutatnak a hőmérők Lenti környékén, 17 fokot mérnek Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen is, és 19 fok van a fővárosban, 25-28 fokra lehet készülni ma délután. Vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, többfelé kialakulhatnak futó záporok, néhol zivatarok is, országszerte élénk erős lehet a nyugati északnyugati szél. Reggel 9-18, napközben 25-31 fok várható. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők majd a napos időt, helyenként zápor előfordulhat. Szépen emelkedik napról napra a maximum hőmérséklet, kedden már akár 34 fokot is mérhetünk. Ma nincsen front vidékünkön, a friss reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, délelőtt pedig a gyors melegedés okozhat problémát az érzékenyeknél. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, kerüljék, ha tehetik, a tűzönapon való tartózkodást és a nehéz fizikai munkát.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz időben száraz utakon folyik a forgalom, torlódik viszont a tengermelléki autópályán Posztony előtt Koper felé, aztán egy lerobbant jármű miatt akadályozott a forgalom Krány és Vodice között Ljubljana irányába, és egy úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a nyugat-ljubljanai elkerülő úton, írják. Itt vidékünkön Muraszombat környékén találkozhatunk gyakrabban radarral, de bárhol már mérhetik egyébként a közlekedők sebességét, úgyhogy legyenek körültekintőek. Tartsák be a szabályokat, balesetmentes közlekedést kívánunk. 3 perccel múlt el fél 8 a friss információkban szóltunk az időjárásról, az orvos meteorológiáról és az utakról is. Tegyük hozzá gyorsan, hogy a nagy melegben, az zárt járműben soha nem hagyunk gyermeket, idős embert, sőt házi állatot sem. Hogyha ilyet észlelnek, akkor érdemes hívni a segélyhívószámot. Figyeljünk oda egymásra. Szép napot mindenkinek, jó hétvégét, jó rádiózást! MMR.

Van még időnk zenét hallgatni ebbe az órába, sőt a következőkben is természetesen, most 4 perccel vagyunk lassan 3:48 után. Aztán a folytatásban majd 8 órakor jönnek a friss hírek, mindenképp hallgassák meg, utána pedig a zenék közt majd a 7 zeneszáma is felcsendül. Aztán természetesen nem csak zenével, hanem egyebekkel is várjuk Önöket, de ha már zene, akkor ne feledkezzünk meg a 7 zeneszámáról sem, hiszen mindig szombat délelőtt választják ki hallgatóink, mára is lesz majd 3 javaslatunk. Ezekkel várjuk Önöket, 9:45 után kerítünk majd erre sort, úgyhogy nem csak figyelmükre, hanem közreműködésükre is számítunk majd az ottani percekben, tehát 9:45 után 7 zeneszáma választás, aztán 10 órakor is lesznek hírek, ahogy 11 órakor is, illetve 11 óra után, ahogy megszokhatták, majd sláger kívánság műsorra megyünk tovább, illetve ezzel zárjuk a délelőtti műsorrészt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ennyit akkor röviden a következő órák tartalmáról, mindnyájuknak szép napot kívánunk. Hát vannak, akiknek munkával telik, de vannak, akiknek pihenéssel, illetve hát az otthoni munkákat is természetesen meg kell csinálni, be kell pótolni, vagy be kell fejezni, amire hétközben az embernek munkaidő után nem jut már ideje. Nagyon sokan ezeket a reggeli hűvösebb órákat használják ki arra, hogy kint a természetben, vagy kint a kertben tevékenykedjenek, az udvaron elvégezzék azokat a munkálatokat, amikre ilyenkor szükség van, vagy éppen amiket kiszabtak maguknak. Hát ehhez kívánunk kellemes időtöltést, és természetesen hozzájárulunk egy kis zenével, mind ahhoz, hogy kellemesen teljenek a következő órák, jönnek tehát a zenék, 10 perc múlva, 8 órakor pedig híreket mondunk.

0: A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
2: Nézzük meg a Csiga parlamentet. A Csiga parlament szót hallva nem kell mindjárt lassan dolgozó honatjainkra gondolni, kezd helyen ennek a szónak más jelentése van. Miskei Ilonka néni 1975-től 14 éven át 4,5 millió pannontengeri csigaházának a felhasználásával építette a budapesti parlamentnek a makettjét, amely így a világon egyedülálló.
3: Következő adásunkban Borsos Flórával Keszthely és Sümeg történelmi kincseit, kulturális értékeit és nyári hangulatát fedezzük fel. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van. Ma és vasárnap teljesen lezárják a ljubljanai vasútállomás központi részét a nagyszabású felújítási munkálatok miatt. Emiatt Szlovénia szerte módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. A pótlóbuszok a ljubljanai vasútállomáson az első vágány melletti térről indulnak és oda is érkeznek. A szlovén vasutak tájékoztatása szerint hétfő reggelre ismét megnyitják az állomást. Az utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális menetrendjét és számoljanak az ideiglenes forgalmi változásokkal. A részletes tájékoztatást a vasúttársaság folyamatosan frissíti a honlapján. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta a kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A miniszter a hét elején azt jelezte, Magyarország energiaellátása biztonságos és folyamatos, valamint, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. 14. Leo pápa az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából Philadelphiában levetített videóüzenetében a mértékletességre szólította fel az amerikai közélet szereplőit. Az első kifejezetten az amerikai politikával foglalkozó beszédében az Egyesült Államok első amerikai származású pápája hangsúlyozta, a bevándorlók meghatározó szerepet játszottak az ország történelmének alakításában. A nemzetközi hírügynökségek szerint az üzenet több ponton is bírálatként értelmezhető Donald Trump bevándorlás politikájával szemben, bár az amerikai elnök nevét a pápa nem említette. Sport. 93-62-es vereséget szenvedett a szlovén férfi kosárlabda válogatott Észtország vendégeként a 2027-es katari világbajnokság selejtezőjének 5. fordulójában. Ez volt a szlovénok második veresége a sorozatban, mindkettőt az észtek ellen szenvedték el. A szlovén együttes hétfőn Ljubljanában Svédország ellen zárja a selejtező első szakaszát. Győzelem esetén tovább jut a második körbe, ahol Finnország, Franciaország és Magyarország várna rá további 6 mérkőzésen. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a finnektől Helsinkiben, amivel a franciák győztek Belgiumban, Magyarország tovább jutott a világbajnoki selejtező második csoportkörébe.
2: Időjárás.
1: Ma derült, napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Holnap a reggeli órákban még napos időre számíthatunk, napközben azonban észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat. Időnként nyugati szél élénkül meg. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali 24 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön folyamatos a forgalom. Tolódik viszont a forgalom a tengermelléki autópályán Posztolyna előtt Koper irányában.
2: MMR. A zene összeköt.
3: Világbajnokság 2026.
4: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
3: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Fél kilenc van szombat délelőtt, az MMR-t hallgatják. Egy téma, hogyha van idejük egy kicsit hosszabban itt maradni, akkor tegyék ezt. A pozitív gondolkodásról lesz szó, amelynek fogalma mára kissé megkopott. Sokak fejében egyfajta erőltetett derűt jelent, amelyben nincs helye a fájdalomnak, a félelemnek vagy a bizonytalanságnak, pedig a valódi pozitív gondolkodás soha nem tagadta a nehézségeket, éppen ellenkezőleg szembenézett velük, majd megtalálta azt a belső tartást, amelyel hordozhatóvá váltak. Régen az emberek nem beszéltek pozitív gondolkodásról, mégis gyakorolták. Tudták, hogy lesz tél, lesz betegség, lesz veszteség, és mégis vetettek tavasszal, terveztek, reménykedtek. Ez nem naivitás volt, hanem életbölcsesség. A testünk nem különálló gépezet, hanem érzékeny rendszer, amely folyamatos párbeszédben áll a gondolatainkkal, amit nap mint nap forgatunk magunkban, az lassan belső környezetté válik. Ez a környezet állandó aggodalommal, félelemmel és önvádakkal teli, a szervezet védekező üzemmódba kapcsol, feszültebbek leszünk, romlik az alvás, az emésztés, gyengül az immunrendszer. A pozitív gondolkodás ebben az értelemben nem más, hanem belső tisztaság. Annak a képessége, hogy nem hagyjuk elvadulni a gondolatainkat, ahogyan a kertet sem hagyjuk gyomokkal benőni, úgy a belső világunkat is gondozni kell. Az élet nem igazságos, soha nem is volt az. A pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy mindent szépnek látunk, hanem azt, hogy keressük benne az értelmet, a tanulást, vagy legalább a túlélés lehetőségét. Egy nehéz időszakban a gondolataink lehetnek a legnagyobb ellenségeink, vagy éppen a legjobb szövetségeseink. A miért pont velem kérdés bezár, míg a mit tanít ez nekem kérdés ajtót nyit. Nem feltétlenül azonnal, nem mindig könnyen, de hosszú távon mindenképpen. A valódi pozitív gondolkodás nem kiabál, nem bizonygat, nem versenyez másokkal. Inkább olyan, mint egy mély belső bizalom, amely akkor is megmarad, amikor épp nem mennek jól a dolgok. Ez a fajta hozzáállás megengedi a rossz napokat, a fáradtságot, a szomorúságot, nem nyomja el őket, hanem átereszti. Paradox módon éppen ettől válik erőssé. Amit elfojtunk, az megmarad. Amit megengedünk, az átalakul. A pozitív gondolkodás nem csak lelki, hanem testi szinten is hat. Amikor biztonságban érezzük magunkat belül, az idegrendszer megnyugszik. A szívritmus kiegyenlítődik, a légzés mélyül, az izmok elernyednek. Ez az állapot az, amelyben a szervezet valóban képes regenerálódni. Nem véletlen, hogy a gyógyulás gyakran akkor indul meg, amikor az ember elenged, amikor már nem harcol görcsösen, hanem együttműködik a folyamatokkal. A pozitív gondolkodás ebben az értelemben nem harc, hanem egyfajta bizalom. Régebben az emberek nem elemezték túl az életet. Tudták, hogy minden elmúlik, a jó is és a rossz is. Ez a tudás nem tett közömbössé, inkább kiegyensúlyozottabbá. A mai világban túl sok inger ér minket, túl sok vélemény, túl sok kellene. A pozitív gondolkodás egyik legfontosabb lépése éppen az, hogy szűrni tanulunk. Nem kell minden hírt befogadni, nem kell minden problémát magunkra venni. A belső béke sokszor ott kezdődik, hogy nemet mondunk arra, ami nem táplál bennünket. A pozitív gondolkodás egyik legősi formája a hála. Nem a nagy dolgokért, hanem az aprókért, egy csendes reggelért, egy meleg levesért, egy jó szóért. A hála nem rózsaszín szemüveg, hanem emlékeztető arra, hogy nem minden romlott el egyszerre. Aki rendszeresen észreveszi azt, ami még jó, annak az idegrendszere is más mintázat szerint működik, kevésbé riaszt, kevésbé feszül, sokkal inkább alkalmazkodik.

A pozitív gondolkodás nem parancs, hanem folyamat. Vannak napok, amikor könnyű, és vannak, amikor szinte lehetetlen. Ilyenkor nem kell magunkat ostorozni. Már az is pozitív lépés, ha észrevesszük, hogy épp negatív spirálban vagyunk. A változás gyakran nem nagy elhatározásokkal kezdődik, hanem apró belső elmozdulásokkal, egy másképp megfogalmazott mondattal, egy tudatos lélegzettel, egy kis szünettel a gondolat és a reakció között. A tartós félelem és az állandó aggódás nem csak a lelkünket fárasztja ki, hanem lassan, csendben az immunrendszert is kimeríti. Amikor az ember folyamatos készenléti állapotban él, fél a jövőtől, aggódik a betegségek miatt, a megélhetés miatt, aggódik a világ eseményei miatt, a szervezet ezt valódi veszélyként érzékeli. Ilyenkor az idegrendszer újra és újra stresszválaszt indít el, amely rövid távon hasznos lenne, hosszú távon azonban rombolóvá válik. A tartós félelem hatására megemelkedik a stresszhormonok szintje, ami gyengíti az immunsejtek működését, lassítja a regenerációt és fogékonyabbá tesz a fertőzésekre, a gyulladásokra. Régi megfigyelés, hogy aki belebetegszik az aggodalomba, valóban gyakrabban betegeskedik, nem véletlenül mondták hajdanán, hogy a félelem megbetegít. A régi életmódok egyik nagy tanítása éppen az volt, hogy az ember nem élt állandó információs nyomás alatt, nem zúdult rá naponta több tucat félelemkeltő hír, nem elemezte folyamatosan a legrosszabb forgatókönyveket. A közösségek összetartottak, a bajokat együtt viselték, a nehézségeket pedig az élet természetes részeként fogadták el. Ez nem naivitás volt, hanem lelki önvédelem. A hagyományos életvitelben fontos szerepe volt a ritmusnak, a munkának, a pihenésnek, az ünnepnek és a csendnek is. Ezek mind segítették az idegrendszer megnyugvását és ezzel együtt az immunrendszer stabil működését. A test ugyanis akkor tud védekezni és gyógyulni, ha biztonságban érzi magát. A mai mindennapokban ebből sokat tanulhatunk. Nem tudjuk kizárni a nehézségeket, de megtanulhatjuk korlátozni a félelmet. Tudatosan választhatjuk meg, mire figyelünk, mennyi hírt engedünk be, hogyan beszélünk önmagunkkal. A pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy letagadjuk a problémákat, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy azok uralják az egész belső világunkat. A nyugalom, a bizalom, a remény nem gyengeség, hanem biológiai erőforrás. Amikor az ember megnyugszik, az immunrendszer fellélegzik. Ezt tudták ösztönösen a régi idők emberei, és ezt kezdi újra felismerni néhány ember manapság is. A félelem gyengít, a belső béke viszont szó szerint éltet. Záró gondolatként még annyit, hogy a pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy mindig jól vagyunk, nem ezt a hurrá optimizmust értjük rajta, hanem azt jelenti, hogy nem adjuk fel magunkat akkor sem, amikor nehéz, hogy nem a félelem vezeti az életünket, hanem egy csendes belső tartás. Ez a fajta gondolkodás nem elvesz a valóságból, hanem segít elviselni, megérteni és alakítani azt. És talán ez az egyik legnagyobb ajándék, amit önmagunknak adhatunk, kortól és élethelyzettől függetlenül. A pozitív gondolkodás nem csak lelki kapaszkodó, hanem az egészség egyik csendes, mégis meghatározó alappillére. Ennyi akkor mai gondolatként, váljék egészségükre. 7 perccel fél 9 után már zenével folytatjuk.

4 perccel vagyunk 8:45 után, ahogy említettem korábban, és tudják önök is jól, hogy minden egész órában hírek vannak az MMR-en. 9 órakor jövünk majd a friss hírekkel, Szabó Rudolf ezúttal ezen a napon. A hírszerkesztő hamarosan érkezik a stúdióba. Szépen alakul időjárásunk, már 18-19 fok körül jár a hőmérséklet, és akár 25 fok is lehet. Ez azért jóval kellemesebb, mint a korábban napokban, vagy hát a hőhullám alatt tapasztalt közel 40 fokok. Biztosan sokan könnyebben is viselik, és hát itt van a hétvége, úgyhogy érdemes valami kinti programot szervezni. Akár lehet ez egy kirándulás, akár egy röpke séta, vagy éppen a kinti munkálatok elvégzése. Ehhez mind-mind jó társ lesz az időjárás, és akár az MMR is jó társ lehet, de közben munkálkodnak, azért számítunk majd önökre a következő órában, hiszen a hét zeneszámát választhatják majd ki hallgatóink 9:45 után. Lesz 3 javaslatunk ezúttal, amolyan duettek jönnek majd, Rakoncai Imre Zsédával, aztán Németh Róbert Petruskával és Szikora Róbert a Walmarttal jön, és egy-egy dallal lesz, tehát 3 javaslatunk 9:45 után. Kiválaszthatják, hogy melyik legyen a következő hét zeneszáma. Számítunk önökre, úgyhogy ne menjenek sehova.

0: A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Állás lehetőség. C plusz E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipóci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.
2: Ilyen.
3: Az éjszakon rossz idő.
4: Ilyen.
5: Szemük semmit nem lát, nekünk ott nyűrük meg.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
6: 9 óra van. Kolumbiával lett teljes a 8-döntő mezőnye az idei FIFA labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikai együttes ma hajnalban 1-0-ra győzte le Gánát, így bejutott a 8-döntőbe, ahol Svájccal találkozik. A címvédő argentin válogatott alaposan megizzadta a zöldfoki szigetek ellen, de végül hosszabbítás után 3-2-re nyerve szintén bejutott a legjobb 16 közé. Déni öngólja döntött a 111. percben. Az est első mérkőzésén Ausztrália Egyiptommal találkozott. Az 1-1-es rendes játékidő, illetve hosszabbítás után 11-es párbajban végül Egyiptom jutott tovább. Damian Jaklin, az infrastrukturális minisztérium államtitkára és Velika Polana polgármestere visszautasította a korrupciós vádakat. Közleményében azt írta, soha nem kért és nem fogadott el jogellenes előnyt. Közfunkcióját pedig nem használta fel személyes haszonszerzésre. Hozzátette, tudomása szerint ellene sem büntető feljelentés, sem vádirat nincs. A Pop TV korábban arról számolt be, hogy a speciális állami ügyészség korrupció gyanúja miatt vizsgálja Jaklint. A televízió szerint fiktív szerződéseken és stróman cégeken keresztül több mint 60 ezer euró jogellenes juttatást kaphatott, amint egy 8 millió euró értékű muravidéki vízvezeték szakasz építésével összefüggésben. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, eberendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán pénteken. Gajdos László azt írta, a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Gajdos László emlékeztetett, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűsítést nyújtsanak az állatoknak. Sport. Lewis Hamilton szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A 7-szeres világbajnokot a VBA lovas Kimi Antonelli és Max Verstappen követi. Az első ötöst Charles Leclerc és George Russell zárja. A sprint verseny ma 13 órakor kezdődik. 17 órakor lesz az időmérő a vasárnapi főfutamra.
1: Időjárás.
6: Ma derült, napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Holnap a reggeli órákban még napos időre számíthatunk, napközben azonban észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat. Időnként nyugati szél élénkül meg.
2: Közlekedési hírek.
6: Vidékünkön folyamatos a forgalom. Torlódik viszont a forgalom a tengermelléki autópályán Posztolyna előtt Koper irányában, valamint a Gruskavia határátkelő előtt Horvátország felé.
1: MMR. A zene összeköt.

0: A hét zeneszáma.
1: Egy perccel múlt el 9:40, hát erről beszéltem az elmúlt órában, hogy számítunk önökre, válasszák ki a következő hét zeneszámát. Ehhez hozzájárulunk mi három javaslattal, meghallgatjuk a dalokat, aztán várjuk a szavazatokat, akár írásban, akár telefonon keresztül. Elsőként Rakoncai Imre és Zséda következik a Várlak még című dallal.

Ez volt a második dal, és van még egy harmadik javaslatunk is, Szikora Róbert és a Valmár felvétele, a Balatoni lány.

Meghallgattuk a javaslatokat, döntsék el önök, hogy melyik legyen a következő hét zeneszáma. Közben mondom, hogy érkezett e-mail, és július második felében beküldött szívküli után érdeklődnek, hétköznap tudnak erre a kollégák majd válaszolni, jó? Most itt nem fogok akkor írásban visszaírni senkinek, ennyit akkor a válaszadásról. Na és akkor volt három dalunk, három javaslatunk, remélem, hogy legalább egyet ki tudnak választani a három közül, ami a leginkább tetszik, és amit a következő egy hétben naponta kétszer hallgatnának meg itt az MMR-en, mint a hét zeneszámát. Telefonszámaink a szavazáshoz a következők, 575 17 18 és 575 17 19-es már is lehet telefonálni.

0: Már is van telefonálunk. Haló?
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Kérdezem a szerencsém, Tünde?
0: Hát nem egészen, Donner Tíme, üdvözlöm, Mária.
1: Bocsánat, köszönöm. Mária vagyok, én szeretnék az elsőre szavazni.
0: Az elsőre, rendben van, köszönöm szépen.
1: Én még egy gondolatot rögtön megosztok magával.
0: Tessék.
1: Nagyon szép volt a mai téma, és a Jóisten úgy adja, hogy mindig ez beteljesüljön.
0: Na, örülök neki. Köszönöm szépen, hogy
1: köszönöm.
0: Ezt elmondta
1: én
0: még.
1: Én is minden jót a viszonthallásra.
0: Minden jókat, Mária, viszonthallásra. Köszöntök
2: halló.
0: Még valakit. Haló?
2: Haló, jó reggelt kívánok, kedves téma.
0: Üdvözlöm.
2: És én is a Máriához csatlakozok, hogy a csodálatosak voltak a gondolatai, lélekemelő és megnyugtató, jövőbe mutató mindegyikünk számára, és nagyon köszönöm.
0: Hát nagyon kedves. Köszönöm szépen, Kári.
2: Drága téma, az első dalra szeretnék szavazni.
0: Rendben van. Már is felírtam. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, és minden jót a stúdióban.
0: Minden jót kívánunk mi is, viszont hallásra. Van-e még telefonáló?
1: Igen.
0: Haló? Üdvözlöm.
1: Üdvözleti még én mindjártnak a stúdióban.
0: Tessék, Ili.
1: Én is az elsőre szavaznak. Ili.
0: Rendben van. Köszönöm. Viszont hallásra. Minden jót, hát nem tudom, valami lehet, egy örkös goránt felemelt az asztalt, fennáll a széken, nem tudom, mi lesz még ebből, szombat van. Van telefon? Haló? Nincsen telefon? Akkor nem tudom, miért mászott az asztalra. De az első dalra szavaz Ibolya Puszta Szent Lászlóról, úgyhogy ezt akkor felírom ide negyediknek. És komolyan lassan a feje a plafont éri, nem tudom, mit csinálna. Telefonálót köszöntök, haló.
3: Szervusz, Timi, Kim, Jutka vagyok.
0: Üdvözlöm.
3: A második dalra szavaznánk ketten.
0: Második dal, két szavazat. Rendben van, köszönöm szépen.
3: Timi, Kim, fölmondhatnám a izét a kívánságműsorba a dalt?
0: Hát nem tudom, nem kellene telefonálni majd akkor, jó?
3: Jó, rendben van.
0: Próbálja meg, legyen szíves. Köszönöm szépen a megértést. Minden jót kívánok.
3: Nektek is.
0: És akkor ki lesz a következő? Haló? Azt várom, hogy leesik a gorán, meg kimegy alulla a szék, úgyhogy akkor majd kifutok, aztán segítek neki. Haló?
4: Jaj, igen, azt ugye? Tessék megtenni bizony.
0: Most gondolj el, itt összetöri magát, meg a berendezést, mi lesz itt akkor? Tönkre megy az ember.
4: Így van, és akkor önnel is mi történik?
0: Hát szörnyű lesz.
4: Üdvözlöm, drága.
0: Én is önt. Tessék, Valéria.
4: Gyermekemmel ketten az elsőre.
0: Az elsőre a Várlak még című dalra, rendben van?
4: Igen.
0: Köszönöm szépen.
4: Olyan megnyerő, meg megkapó, még ha átdolgozás.
0: Ugye? Igen, a feldolgozásokkal mindig egy kicsit hadilábon áll az ember, de van, amelyik egészen jól sikerül.
4: Hát némelyik
0: ifonyú. Igen, igen, van ilyen. Jó, no, akkor köszönöm szépen még egyszer. És
4: én
0: akkor...
4: köszönöm, drága, már nagyon régen beszéltünk.
0: Igen, de itt meg csak ennyi időnk van.
4: Jó, na akkor rám lejött már.
0: Igen, igen, lejött, most leszállt a földre, úgyhogy talán most már nagyobb baj nem lesz vele.
4: Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen. Minden jót, Valéria, viszont hallásra. Van még valaki a vonalban? Haló?
5: Jó napot kívánok, Tíme, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Tessék.
5: Én a harmadikra szeretnék szavazni.
0: Nagyon jó, az még úgyse kapott szavazatot. Rendben van, köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm szépen, Tíme, a további szép napot kívánok.
0: Minden jót kívánunk mi is, viszont hallásra. Van-e még valaki? Haló?
6: Haló?
0: Üdvözlöm.
6: Jó napot kívánok, Tíme, a Vali vagyok. Én szeretnék szavazni az elsőre.
0: Vali, az elsőre egy szavazat már is felírtam. Nagyon
6: igen,
0: szépen köszönöm.
6: Minden szépet és jó, Tíme, a
0: viszont kívánom. Viszont hallásra. Ki lesz a következő? Haló? Haló, haló. Van-e telefonáló? Nincsen? Akkor mondok innen én egyet, mert László írt nekünk, és Tiborral szeretnének szavazni az első dalra, tehát akkor két szavazat. Haladjunk tovább, azt mondja, hogy Ibolya az első dalt választotta, aztán Krisztina is írt nekünk, ő is az első dalra szavaz, rendben van. Közben nézem, ha van-e telefonáló. Van? Na, akkor vele megyünk tovább. Haló, haló!
7: Jó napot kívánok, Timi! Szeretnék szavazni az elsőre.
0: Az elsőre. Rendben, Gizi.
7: És további szép napot és jó munkát a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen önnek is, minden jót viszonthallásra.

0: telefonálót köszöntök ismét. Haló!
1: Szia, Timi! Margó vagyok Pápáról.
0: Tessék, szia!
1: Szeretnék szavazni természetesen az első dalra, Zsédáikra.
0: Az elsőre rendben van.
1: Köszönöm.
0: Meg is vagyunk.
1: Kellemes hétvégét kívánok.
0: Viszont kívánunk mi is jót, minden jót. Szia, szia! Haló!
2: Haló!
0: Üdvözlöm, tessék!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves Tímea! Én Edit vagyok Söjtörről.
0: Jó, tessék!
2: Én a harmadikra szavaznék.
0: Igen.
2: És kívánok nagyon szép nyarat, sok-sok élményt és minden jót!
0: Mindenkinek! Köszönjük szépen! Köszönjük, Edith, hogy telefonál, mi is minden jót kívánunk önnek. Közben meg írt nekünk, Felvidékről írt nekünk Lívia, és az első dalra szeretne szavazni, úgyhogy a Várlak még című dalra még egy szavazatot felírtunk, és ezeket itt már mind végignéztük. Van telefonáló? Nincsen, akkor megnézem gyorsan az e-maileket is. Azt mondja, hogy ketten az elsőre szavaznak, Erzsi és Betty az elsőre, akkor még két szavazat, már 15-nél tart a dal, és lehet, hogy ez még emelkedni fog. Igen, itt a szívküldi érdeklődés volt, remélem hallották a választ. Jól van, akkor egyelőre ennyi, de várunk még egy picit, lehet szavazni.

0: Na, lassan a végére érünk a szavazásoknak, de még egy üzenet érkezett. Erika írt Kondorfáról, a harmadik dalra szeretne szavazni, a Balatoni Lány című dalra. Nagyon szép hétvégét kíván mindenkinek, nekünk meg a kedves hallgatóknak is. Köszönjük szépen, hogy időt szántak ránk, eredményhirdetés következik. A második már kapott 2 szavazatot, a harmadik 3-at, és az első nyert 15 szavazattal. Közben meg volt ez az intermezzo, ugye, hogy Gorán itt felemelte az asztalt, meg fennállt a széken. Közben megkérdeztem, hogy mi volt az eredeti elgondolás. Azt mondta, hogy szörfözött az MMR hullámain, kérem szépen. Tegyék ezt önök is a folytatásban. Ő most már leeleszkedett, 2 talpon áll, úgyhogy minden rendben van. Egy kicsit jobban oda kell rá figyelni, lehet, hogy a nap most hozza ki a hatását nála. Nem tudom, hogy van, a lényeg, hogy megvan a következő hét zeneszáma önöknek köszönhetően, úgyhogy meg is hallgatjuk még egyszer a Várlak még című dalt.
1: A hét zeneszáma.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gunával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 óra van. Ma és vasárnap teljesen lezárják a Ljubljanai vasútállomás központi részét a nagyszabású felújítási munkálatok miatt. Emiatt Szlovénia szerte módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. A pótlóbuszok a Ljubljanai vasútállomáson az első vágány melletti térről indulnak és oda is érkeznek. A szlovén vasutak tájékoztatása szerint hétfő reggelre ismét megnyitják az állomást. Az utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális menetrendjét és számoljanak az ideiglenes forgalmi változásokkal. A részletes tájékoztatást a vasúttársaság folyamatosan frissíti a honlapján. Együttes ülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány, mondta Péter Macinka, cseh külügyminiszter, cseh újságíróknak pénteken Budapesten, miután tárgyalásokat folytatott Orbán Anita külügyminiszterrel. A cseh diplomácia vezetője elmondta, hogy magyar partnerével a visegrádi együttműködésről tárgyaltak, de szóba került Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése is. Macinka elmondása szerint a cseh-magyar kapcsolatok fejlesztésében nagy lehetőségek rejlenek, és hogy Csehország rendkívüli kapcsolatokra fog törekedni az új magyar kormányzattal. Péter Macinka pénteken Budapesten a magyar kormány és az ellenzék képviselővel is találkozott. 14. Leo pápa ma délelőtt az olaszországi Lampedusa szigetére látogat, amely évek óta az Európába érkező észak-afrikai migránsok egyik legfontosabb belépési pontja. A látogatást sokan szimbolikus üzenetként értékelik, mivel az első amerikai pápa korábban többször is bírálta Donald Trump bevándorlás ellenes politikáját. A pápa meghívást kapott az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára rendezett ünnepségekre, ám a nemzeti ünnep napján inkább Lampedusát keresi fel. Néhány órás látogatása során ma felkeresi a Cala Pisana temetőt, ahol virágot helyez el a tengeri átkelés közben elhunyt migránsok sírjainál. Ezt követően a Európa kapuja emlékműnél is tiszteleg azok előtt, akik a földközi tengeren vesztették életüket. Sport. Barcelonában ma 17 órakor csapat időfutammal rajtol az év legjobban várt kerékpáros eseménye a Tour de France. A címvédő szlovén Tadej Pogacar és legfőbb kihívója a dán Jonas Vingegaard egyaránt kiváló formában áll rajthoz, de a fiatal francia Paul Sixaszra és a mexikai Isaac del Toro-ra is érdemes figyelni. A 19 kilométeres nyitányon az olasz Filippo Gannára és a belga Remco Evenepoelra is jelentős szerep vár ma délután Barcelonában. A csapat időfutamot a Szlovén TV 2-es csatornája élőben közvetíti.
1: Időjárás.
2: Ma derült, napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Holnap a reggeli órákban még napos időre számíthatunk, napközben azonban észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat. Időnként nyugati szél élénkül meg.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön folyamatos a forgalom. Tolódik viszont a forgalom a tengermelléki autópályán Posztolyna előtt Koper irányában, valamint a Gruskovia határát kelő előtt Horvátország felé.
0: MMR.

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Nézzük meg a Csiga parlamentet. A Csiga parlament szót hallva nem kell mindjárt lassan dolgozó honatjainkra gondolni, kezd helyen ennek a szónak más jelentése van. Miskei Ilonka néni 1975-től 14 éven át 4,5 millió pannon-tengeri csigaházának a felhasználásával építette a budapesti parlamentnek a makettjét, amely így a világon egyedülálló.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Keszthely és Sümeg történelmi kincseit, kulturális értékeit és nyári hangulatát fedezzük fel. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a Tisza víz, a Zenga bakony, a vértes kedves nem tagadom. A Káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró. Na,

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó BB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Másfél perccel múlt el, 10:30 a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, július elején járunk még csak, és ebben a hónapban az égbolt több látványos együttállást, sőt két meteorraj aktivitási csúcsát is tartogatja, így a nyár közepi éjszakák különösen izgalmasnak ígérkeznek e téren. Derült időben szabad szemmel is megmutatkozhat néhány jelenség, a hónap vége felé pedig a hullócsillagok kedvelőinek is lesz oka az éjszakai égbolt megfigyelésére. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló összefoglalója szerint júliusban az esti és a hajnali órákban is akad majd látnivaló az égbolton, a rövid, de egyre hosszabbodó nyári éjszakák pedig több különleges együttállást is elhoznak majd. A hónapban bolygók, fényes csillagok és a hold látványos közelsége is sokakat érdekel, miközben a meteorolyok maximuma a hónap legvégén kiemelkedő látványosságot ígér. A legkorábbi talán látták hajnalban Mars-Uránusz rendkívül közel volt egymáshoz, ezt követi július 9-én a Vénusz és a Regulus, azaz az oroszlán csillagkép legfényesebb csillagának látványos közelsége, ez szabad szemmel is észlelhető lesz, aztán a hónap közepe sem telik majd eseménytelenül. Július 11-én a Fiastyúk mellett a Hold is feltűnik, később pedig a Mars, többször is az Aldebaran, azaz a Bika csillagkép legfényesebb csillagának közelében látszik. Július 16-án és 17-én a Hold, a Vénusz és a Regulus újabb látványos hármast alkot, illetve páros együttállásban is megmutatkoznak. Ez majd a nyugati horizont környékén lesz igazán jól megfigyelhető. És akkor a hónap vége különösen fontos lett a hullócsillagok rajongóinak. Július 30-án a déli akvaridák és az alfa kaprikornidák is elérik gyakoriságuk maximumát. Előbbi rajból óránként akár 25 meteor is feltűnhet, utóbbiból pedig nagyjából 5 lesz megfigyelhető egy-egy órában. A megfigyelést ugyan majd a teli hold fénye zavarhatja, mégis ez az időszak tekinthető a nyári hullócsillag szezon egyik legfontosabb eseményének. A csillagászati összefoglaló szerint ez akár aféle ráhangolódás is lehet az augusztusi perszeidák előtt. Júliusban tehát bőven akad ok az égre nézni, fényes bolygók közeli együttállások, a hold és meteorrajok teszik változatossá a nyári égboltot, derült éjszakákon több alkalommal is különleges látányban részesülhetünk, akár távcsővel, akár puszta szemmel figyeljük meg az eseményeket, ennyit a 168.hu oldalról, és akkor a világűr meg a csillagok után vissza ide a földre, jönnek a zenék, 4 perc elmúlt 10:30.

0: Akarom veled ezt még.
1: Egy perc múlva 3:41 lesz. Egy hír az utakról, meghibásodott jármű miatt lezárták a Steyra autópálya Maribor felé vezető oldalát Szlovenske Konyice előtt. A meghibásodott jármű egy munkaterületen vesztegel, ezért az érintett útszakaszon jelenleg nem lehet közlekedni. A forgalmat a regionális utakra terelik át. Torlódik a forgalom a tengermelléki autópályán Posztony előtt Koper irányába, mintegy 20 perces a torlódás, illetve a késés, valamint a Gruskovéi határátkelő előtt Horvátország felé is. Legyenek nagyon körültekintőek, úgy tűnik, hogy megnövekedett forgalom előfordulhat az utakon, főleg ugye, akik most indulnak mondjuk a tengermellék felé, vagy Horvátország irányába. Akkor ennyit az utakról, és akkor még valami, érkezett egy kép, egy fotó, remélem nem bánja Klári, hogy elmondom, rétes készült, erről kaptunk egy incsiklandozó képet, rengeteg van, írtam válaszban, hogy ennyiből már lakodalmat lehet tartani, persze ennyi túlzással, meg egy picit viccelődve, azt mondja, hogy túrós, almás, meggyes és paraszt rétes is van közte, hát én is megírtam, hogy melyik a kedvencem, ahogy Klári is megtette, én az almásot választom egyébként, nem tudom, hogy önök melyiket szeretik, vagy éppen most így szombat délelőtt, hogy hányan sütögetnek rétest, nem tudom, de ha gondolják, akkor megírhatják nekünk. Na meg még és inkább a zenékre koncentrálnának, nem a rétesre, akkor ezzel kapcsolatban is lehet nekünk írni, hiszen ha van kívánságuk, 11 óra után a híreket követően lesz meg kívánságműsor, teljesítjük a kéréseket.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van. Két ember megsérült a ma hajnali lövöldözésben egy csáktornyai vendéglátóhely parkolójában. A rendőrséget nem sokkal hajnali 4 óra után értesítették az esetről. A feltételezett elkövető elmenekült a helyszínről. A horvát sajtó értesülése szerint a lövöldözést egy vendéglátóhelyen kialakult konfliktus előzte meg, amely a parkolóban verekedéssé fajult. Ekkor az egyik résztvevő elővette fegyverét és több lövést adott le. Az egyik sérültet lában, a másikat hason lőtte meg. Mindkettőket súlyos sérülésekkel szállították a csáktornyai kórházba. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi a szökésben lévő gyanúsítottat. A függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára emlékeznek az Egyesült Államokban szombaton. Az ünnepet számos hivatalos esemény kíséri. Az USA legnagyobb nemzeti ünnepének központi eseményeit Washingtonban tartják, de kiemelt megemlékezések zajlanak Philadelphiában is, ahol 250 évvel ezelőtt a 13 gyarmati terület képviselőivel álló kongresszus elfogadta a brit koronától való elszakadásról szóló nyilatkozatot. Az esti órákban a George Washington emlékmű előtti füves területen álló nagyméretű színpadon tartják az ünnepi műsort, amely Donald Trump elnök beszédével zárul. A szlovén külügy és európai ügyek minisztériuma gratulált az Egyesült Államoknak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Tone Kaiser külügyminiszter üzenetében úgy fogalmazott, ez a jubileum nem csak az amerikai történelem fontos mérföldköve, hanem a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság ünnepe is. A minisztérium kiemelte, Szlovéniát és az Egyesült Államokat tartós barátság, partnerség és szövetség köti össze. Videó üzenetében Tone Kaiser azt is kiemelte, Szlovénia büszke arra, hogy az Egyesült Államok közeli barátja és szövetségese, valamint arra is, hogy az amerikai First Lady Melania Trump szlovén származású. Sport. Pénteken vette kezdetét Novo Mestoban a háromnapos Kids Tour of Slovenia nemzetközi utánpótlás kerékpárverseny, amelyen több mint 450 fiatal versenyző áll rajthoz. A nyitónapon egyéni időfutamot rendeztek. A csentei Lebar Denis az U17-es korosztályban a 14. helyen végzett a 12 kilométeres időfutamon. Hátránya a harmadik helyzethez képest mindössze 13 másodperc, így jó eséllyel várhatja a folytatást. A mai programban két szakasz szerepel. Előbb egy hegyi befutó, majd pedig egy városi kritériumverseny Kosztánynyivicán.
2: Időjárás.
1: Ma derült, napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Holnap a reggeli órákban még napos időre számíthatunk, napközben azonban észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat.
0: Közlekedési hírek.
1: Járműhiba miatt lezárták a Steyr autópálya Maribor felé vezető oldalát Szlovenske Konyice előtt. A meghibásodott jármű egy munkaterületen vesztegel, ezért az érintett útszakaszon jelenleg nem lehet közlekedni. A forgalmat a regionális utakra terelik.
0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Kívánságműsor.
3: Kezdődik a kívánságműsor már is ebben az órában, és már is van telefonálom, köszöntöm az első hívót. Haló!
2: Szervusz, édes Timi, Timi Jutka vagyok. Én szeretném kérni Horváth Robitól, bocsáss meg kérlek című számot, ezt szeretnénk fenti barátnőimmel, Magdiva, Marikába, Angélába közösen hallgatni. Igaz, hogy ők lentiben vannak, de nagyon nagy szeretettel küldöm nekik. Köszönöm, hogy teljesítitek kérésem, további szép napot és áldott szép hétvégét kívánok mindenkinek.
3: Köszönjük szépen, Jutka, a hívást, és Horváth Robitól kérte egy dalt Ábrahám László is, úgyhogy ő nem ért címet neki, és ezt a dalt játsszuk hamarosan. Van-e még egy telefonálunk? Haló?
4: Haló!
3: Üdvözlet!
4: Kéme a Karcsi vagyok Teskánról.
3: Tessék!
4: És szeretnék meghallgatni az LGT-től az egy elfelejtett szó.
3: Egy elfelejtett szó. Rendben van. Mindjárt
4: köszönöm
3: jönni fog
4: szépen.
3: Ez is. Minden
4: további
3: jót kívánok!
4: Kellemes napot mindnyájuknak. Köszönöm!
3: Önöknek is, Karcsi, viszont hallásra!
4: Sokkolom.

0: Ez volt az LGT felvétele, újabb telefonálunk van. Haló?
1: Kedves Cimea, Mária vagyok.
0: Tessék mondani.
1: Én szeretnék a zeneszámot meghallgatni, mint a Viollák, Szécsi Páltól.
0: Mint a Viollák, Szécsi Pál önnek énekel.
1: Szeretném
0: igen?
1: meghallgatni Erzsivel és Betivel Palimba.
0: Rendben van, hamarosan következik a dal.
1: Nagyon szépen, még köszönöm, hogy kedvesek voltak is, a viszonthallásra, minden jót.
0: Minden jót kívánunk mi is, viszonthallásra. Van-e még valaki? Haló?
2: Haló?
0: Üdvözlet, tessék!
2: Jó napot kívánok, Gyöngyi vagyok Kötőzéről. Szeretnénk meghallgatni Nagy Bogitól, Jól leszek újra.
0: Nagy Bogi, Jól leszek újra. Jól van?
2: Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
0: Minden jót, viszonthallásra.

0: Folytatjuk tovább a kívánságműsort, hogyha nincsen telefonáló, de éppen valaki becsörgött. Haló, haló!
1: Jó napot kívánok, Tímea! Erzsi vagyok Pacsáról. Bangó Margittól szeretném meghallgatni a Kreol Szép című dalt.
0: Rendben, hamarosan következik. Köszönöm szépen, hogy telefonált, Erzsi.
1: Én is köszönöm szépen, Tímea, további szép napot kívánok.
0: Minden jót kívánok én is, viszont hallásra. Aztán van még telefonáló? Igen, haló.
2: Haló, haló. Szerbusz Timiké, Magdi vagyok Lentiből.
0: Tessék.
2: És szeretném meghallgatni férjemmel, Elek Lászlóval, aki ma ünnepli a születésnapját. Járom az utam, a macskaköves utam. Azt hiszem Lehel György, vagy nem tudom kinek.
0: Járom az utam, megkeressük a dalt,
2: nagyon
0: jó?
2: Nagyon köszönöm, kedves vagy Timike.
0: Minden
2: szép
0: jót.
2: Napot, minden jót.
0: Viszont hallásra, Magdi.

születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az mások szemben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd.

0: Folytatjuk tovább a kívánság műsort. Köszöntöm a következő telefonálót. Haló!
1: Szép üdvözletinék önnek és a Goránnak a stúdióban, külön az ön családjának és a Gorán családjának. Én pedig szeretném meghallgatni Vörös Rózsák Fekete Szirma. Nagyon szépen rózsák. Megköszönöm. Jó egészségét. Ili.
0: Köszönjük szépen, Ili, a hívást, minden jót kívánunk mi is.
1: Köszönöm
0: viszont hallásra.
1: Mindjárt, hallásra
0: mindjárt jön a dal, de előbb még valaki. Haló?
2: Haló?
0: Üdvözlöm, tessék.
2: Jó napot kívánok. Szeretném meghallgatni László Attilától, amíg van kire várnom című számot. Itt az voltam.
0: Rendben van, másodikként szól a dal, maradjon velünk. Szép köszönöm napot kívánok. Szépen. Viszont hallásra.

5 perc múlt el 11:30, László Attila énekelt az imént, és már tele van kívánságokkal, kérésekkel az óra hátra lévő része, úgyhogy amik itt vannak, azokat igyekszünk teljesíteni, és remélem, hogy mindenki örül majd a daloknak. Betty kívánságára érkezik Ákostól a Nem kell más vigasz című dal, aztán ezúttal Bécsből írt nekünk Tálosi Emília, Korda György egy felvételét kérte, hamarosan ez is szólni fog.

Korda György énekelt, Harangozó Terivel megyünk tovább, a Nyár Velence Fények című dalt Erzsi kérte tőlünk, aztán érkezik Kacor Feritől a Veszem a kalapom című zeneszám, ezt Ibolya kérte Puszta Szent Lászlóról.

Kacor Feri felvétele szólt az imént, és 10 perc múlva dél lesz, jön majd a Krónika, még 2 dal a mai kívánság műsorban. Ebben pedig köszönjük szépen figyelmüket, és búcsúzik akkor a reggeli stáb önöktől. Szabó Rudolf szerkesztette a híreket, hamarosan érkezik majd a déli Krónikával, illetve hát a délután folyamán is ő lesz majd a hírszerkesztő. Aztán érkezik majd a délutáni műsorvezető, és Tamara lesz önökkel a következő órákban. Egészen este 7-ig hallgathatják az MMR műsorát. Györkös Gorán hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető pedig búcsúzunk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, köszönjük a pozitív visszajelzéseket, majd igyekszünk legközelebb is kitenni magunkért, de most következzék akkor az a 2 dal, amit még említettem. Valiért Szent Gotthárdról, Dankó Szilvitől a Tenger című dalt kérte, Máté pedig Zalabaksán hallgat bennünket, Charlie-tól a Néz az ég felé című dalt kérte. Ezzel zárul majd ez az óra. Kellemes délután mindenkinek!

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a Déli Krónika hallgatóit. Szabó Rudolf hírszerkesztő és Göncz Tamara műsorvezető összegzi az elmúlt órák fontosabb eseményeit. Először röviden címszavakban.
2: Kolumbiával lett teljes a nyolcaddöntő mezőnye az idei FIFA labdarúgó világbajnokságon.
1: UEFA prolicences edző csatlakozott a NAFTA szakmai stábjához.
2: Damian Jaklin államtitkár visszautasította a korrupció gyanúját.
1: Hétvégére lezárják a Ljubljanai vasútállomást.
2: Lövöldözés történt Ságtornyán.
1: A függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára emlékeznek az Egyesült Államokban.
2: 14. Leó pápa Lampedusára látogatott.
1: Ennyit röviden. Most pedig következzenek a részletek.

0: Kolumbiával lett teljes a nyolcad döntő mezőnye az idei FIFA labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikai együttes ma hajnalban 1-0-ra győzte le Gánát, így bejutott a nyolcad döntőbe, ahol Svájccal találkozik.
1: A címvédő argentin válogatott alaposan megizzadt a zöldfoki szigetek ellen, de végül hosszabbítás után 3-2-re nyerve szintén bejutott a legjobb 16 közé. Dini Ongolja döntött a 111. percben. Az est első mérkőzésén Ausztrália Egyiptommal találkozott. Az 1-1-es rendes játékidő, illetve hosszabbítás után 11-es párbajban végül Egyiptom jutott tovább.
0: Maradunk még a focinál. A spanyol Baldomero Hermoso Herrera Mere személyében UEFA prolicences edző csatlakozott a NAFTA szakmai stábjához.
1: A spanyol szakember játékos pályafutása során többek között a Cádiz, a Granada és a Portuense csapatában is szerepelt. Edzőként legutóbb az Ude Meia együttesét irányította. Mostantól a NAFTA szakmai stábját erősíti, közölte pénteken este közösségi oldalán a lendvai klub.
0: Damian Jaklin, az infrastruktúrális minisztérium államtitkára és Velika Polona polgármestere visszautasította korrupciós vádakat. Pénteki közleményében hangsúlyozta: soha nem kért és nem fogadott el jogellenes előnyt, közfunkcióját pedig nem használta fel személyes haszonszerzésre. Hozzátette, tudomása szerint ellene sem büntetőfeljelentés, sem vádirat nincs, ugyanakkor kész együttműködni az illetékes hatóságokkal.
1: A PopTV korábban arról számolt be, hogy a speciális állami ügyészség korrupció gyanúja miatt vizsgálja Jaklint. A televízió szerint az államtitkár fiktív szerződéseken és stroman cégeken keresztül több mint 60 000 euró jogellenes juttatáshoz juthatott, nagyrészt készpénzben. A legfrissebb információk szerint a házkutatások során egy olyan szerződéstervezetet is találtak, amely 15%-os jutalékot irányzott elő egy uniós támogatásból megvalósuló beruházás elnyeréséért. A feltételezett vesztegetés részeként ajándékok is kaphatott, köztük fia számára vásárolt összesen 662 euró értékű játékokat. Az igazságügyi miniszter Mihály Zupáncsics nem kommentálta az ügyet, csupán annyit közölt, bízik abban, hogy az illetékes intézmények kivizsgálják a történteket.
0: Ma és vasárnap teljesen lezárják a ljubljanai vasútállomás központi részét a nagyszabású felújítási munkálatok miatt. Emiatt Szlovénia szerte módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok.
1: A pótlóbuszok a ljubljanai vasútállomáson az első vágány melletti térről indulnak, és oda is érkeznek. A Szlovenske železnice tájékoztatása szerint hétfő reggelre ismét megnyitják az állomást. Az utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális menetrendjét, és számoljanak az ideiglenes forgalmi változásokkal. A részletes tájékoztatást a vasúttársaság folyamatosan frissíti a honlapján.
0: Két ember megsérült a ma hajnali lövöldözésben egy csáktornyai vendéglátóhely parkolójában. A rendőrséget nem sokkal hajnali 4 óra után értesítették az esetről. A feltételezett elkövető elmenekült a helyszínről.
1: A horvát sajtó értesülései szerint a lövöldözést egy vendéglátóhelyen kialakult konfliktus előzte meg, amely a parkolóban verekedéssé fajult. Ekkor az egyik résztvevő elővette fegyverét és több lövést adott le. Az egyik sérültet lábon, a másikat hason lőtte meg. Mindkettőjüket súlyos sérülésekkel szállították a csáktornyai kórházba. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi a szökésben lévő gyanúsítottat.
0: A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán.
1: Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A miniszter a hét elején azt jelezte, Magyarország energiaellátása biztonságos és folyamatos, valamint hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben.
0: A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebberendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetét felelős miniszter Facebook oldalán.
1: Gajdos László azt írta, a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 000 forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Gajdos emlékeztetett, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívás jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűsítést nyújtsanak az állatoknak.
0: A függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára emlékeznek az Egyesült Államokban szombaton. Az ünnepet számos hivatalos esemény kíséri. Az Egyesült Államok legnagyobb nemzeti ünnepének központi eseményeit Washingtonban tartják.
1: Kiemelt megemlékezések zajlanak Philadelphiában is, ahol negyed évezreddel ezelőtt a 13 gyarmati terület képviselőiből álló kongresszus elfogadta a brit koronától való elszakadásról szóló nyilatkozatot. Az esti órákban a George Washington emlékmű előtti füves területen álló, nagyméretű színpadon tartják az ünnepi műsort, amely Donald Trump elnök beszédével zárul, majd késő este minden idők legnagyobbjaként beharangozott tűzijáték zárja a teljes ünnepséget. Az előzetes közlemények szerint több százezer tűzijáték rakétát lőnek ki, és mintegy 40 percig tart majd.
0: Az Egyesült Államok keleti részének nagy részét rendkívüli hőhullám ért el. Az úgynevezett hőkupola hatása várhatóan hétvég fennmarad, és több térségben a hőmérséklet 11 fokkal is meghaladja az ilyenkor megszokott értékeket.
1: A meteorológusok több mint 300 hőmérsékleti rekord megdőlésére számítanak, köztük több mint 100 nappali és 200-nál is több éjszakai csúcsértékre. A veszélyes hőség miatt több mint 185 millió embert érintő figyelmeztetést adtak ki. A riasztás több tucat szövetségi államra és számos nagyvárosra, köztük Bostonra, New Yorkra, Philadelphiára és Washingtonra is érvényes.
0: 14. Leo pápa ma délelőtt az olaszországi Lampedusa szigetére látogatott, amely évek óta az Európába érkező észak-afrikai migránsok egyik legfontosabb belépési pontja. A látogatást sokan szimbolikus üzenetként értékelik, mivel az első amerikai pápa korábban többször is bírálta Donald Trump bevándorlás ellenes politikáját.
1: A pápa meghívást kapott az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára rendezett ünnepségekre, ám a nemzeti ünnep napján inkább Lampedusát keresi fel. Néhány órás látogatása során felkeresi a Kalapizana temetőt, ahol virágot helyez el a tengeri átkelés közben elhunyt migránsok sírjainál. Ezt követően a Európa kapuja emlékműnél is tiszteleg azok előtt, akik a földközi tengeren vesztették életüket.
0: Barcelonában 17 órakor csapat időfutammal rajtol az év legjobban várt kerékpáros eseménye a Tour de France. A címvédő és toronymagas esélyes Tadej Pogácsár szerint akár csapattársa Isaac del Toro is megnyerheti a körversenyt.
1: Hatalmas csata várható idén is a sárga trikóért és a szakasz győzelmekért. A címvédő szlovén Tadej Pogácsár és legfőbb kihívója a dán Jonas Vingegaard egyaránt kiváló formában áll rajthoz, de a fiatal francia Paul Sixásra és a mexikói Isaac del Toro-ra is érdemes figyelni. Az idei túr egyik különlegességét adja, hogy a csapatidő futammal kezdődik, erre 1971-ben akadt példa legutóbb. A 19 kilométeres nyitányon az olasz Filippo Gannára és a belga Remco Evenepoelra is jelentős szerep vár ma délután Barcelonában. A csapatidő futamot a Szlovén TV élőben közvetíti.
2: Sport.
0: Pénteken vette kezdetét Novo Mestoban a háromnapos Kids Tour of Slovenia nemzetközi utánpótlás kerékpárverseny, amely több mint 450 fiatal versenyző áll rajthoz. A nyitó napon egyéni időfutamot rendeztek. A csentei Lebar Denis az U17-es korosztályban a 14. helyen végzett a 12 kilométeres időfutamon. Hátránya a harmadik helyzethez képest 13 másodperc, így jó eséllyel várhatja a folytatást. A mai programban két szakasz szerepel, előbb egy hegyi befutó, majd pedig egy városi kritériumverseny Kosztánnyevicán. Ma este két mérkőzéssel kezdődnek a nyolcaddöntők a labdarúgó világbajnokságon. 19 órakor a társházigazda Kanada Marokkóval játszik. Ezt követi 23 órától a Paraguay-Franciaország összecsapás. További párosítások: Brazília-Norvégia, Mexikó-Anglia, Portugália-Spanyolország, Egyesült Államok Belgium, Argentina-Egyiptom és Svájc-Kolumbia. 93-62-es vereséget szenvedett a szlovén férfi kosárlabda válogatott Észtország vendégeként a 2027-es katari világbajnokság selejtezőjének 5. fordulójában. A szlovén együttes hétfőn Svédország ellen zárja a selejtező első szakaszát. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott Finnországtól, de így is tovább jutott a világbajnoki selejtező második csoportkörébe. Lewis Hamilton szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A 7-szeres világbajnokot a VB illovas Kimi Antonelli és Max Verstappen követi. A sprint verseny ma 13 órakor kezdődik. 17 órakor lesz az időmérő a vasárnapi félfutamra.
1: Időjárás. Délután folytatódik a derült napos idő. A hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Holnap a reggeli órákban még napos időre számíthatunk, napközben azonban észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali 24 és 29 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom a tengermelléki autópályán Posztolyna előtt Koper irányában, több tengermelléki regionális úton, valamint a Gruskója határátkelő előtt Horvátország felé.
0: Déli krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Göncz Tamara műsorvezető és Györkös Korán hangtechnikus nevében kívánok további szép napot. Hírekkel ismét 14 órakor jelentkezünk. A viszonthallásra!

30 fok, gyönyörű napsütés, ez pedig továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti!

Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, július 4-e van, szombat, megkezdődött a hétvége, és egyben ez a hónap első szombatja is, úgyhogy reméljük, hogy senki nem ijedett, vagy lepődött meg attól, hogy megszólaltak több helyütt is a tűzoltó szirénák, ez ugye már megszokott itt nálunk, és feltételezem, hogy másútt is. No, minden esetre, hogy említettük, július 4-e van, egy perccel, lassan már 2 perccel leszünk fél egy után, és a délutáni csapattal mi már készen állunk arra, hogy egy újabb, kellemes délután töltsünk el itt önökkel a Muravidéki Magyar Rádió és jó sok zene társaságában, amiket egyébként a mai délután folyamán Király Boglárka válogat. A hangtechnikus kolléga Bencik István a híreket továbbra is Szabó Rudolf szerkeszti, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi reméljük, hogy velünk tartanak, készülünk néhány kis érdekességgel is a mai délután folyamán, ugye ahogy sokan tudhatják már, ma rendezik meg a halászléfőző versenyt itt Lendván, úgyhogy ha minden igaz, akkor lesznek bejelentkezések is a helyszínről, mi ezt érdeklődéssel és nagyon sok szeretettel várjuk, reméljük, hogy önök is, ami viszont biztos, hogy egy órakor friss információkkal is várjuk majd önöket egyelőre, ami előszóban az időjárást illeti, itt Lendván körülbelül 24-25 fokot mérnek, és a délutáni órákban is napsütéses időre lehet számítani, legfeljebb egy-egy felhő boríthatja be az égboltot, de inkább azt már az esti órák felé. Minden esetre az időjárásról bővebben egy órakor, addig is sok-sok zene várja itt önöket, a folytatásban is érkezik a Parnograsztól a Fúj meg szél című daluk, aztán a Crème de la Pop dalát is hallhatjuk majd.

0: időjárás. Július 4-e van, szombat, 13 óra után vagyunk egy perccel, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai szombati délután első és legfrissebb időjárás információit hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk is, hogy akkor a következő órákban milyen időjárás vár ránk. Nagyrészt derült idő várható a jelentések szerint, Szlovénia nyugati részén pedig megélénkül a nyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 29 fok között alakul, a tenger melléken pedig eléri a 31 fokot is. Holnap naposan indul a vasárnap, de napközben észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan rövid záporok, illetve néhol zivatar is előfordulhat. Egyes területeken átmenetileg megélénkül a nyugati szél, a reggeli minimum hőmérséklet pedig 8 és 15 fok között, a tenger melléken akár 18 fokig, a nappali csúcsérték pedig 26 és 31 fok között várható. A következő hetet változóan felhős, részben derült időjárással kezdjük, hétfőn és kedden, főként a délutáni órákban elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lendván jelenleg 24 fokot mérnek, Muraszombatban 25, Ljubljana is 25 fokos, Maribor 24, Novo Mesto 26, Celje 25, Koper 30, Kradricán pedig 10 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma a kevés fátyol és gomoly felhő mellett általában napos idő várható, nagyrészt csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este pedig 18 és 25 fok között valószínűek. Aztán a holnapi napon, azaz vasárnap, a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Hétfőn változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Kedden pedig a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatnak. Kevesebb helyen, leginkább északkeleten és délnyugaton van esély záporra, illetve zivatarra. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon is. Lenti 26 fokos, Zalaegerszeg is 26 fokos jelenleg, Nagykanizsa 25, Szentgotthárd 26, Szombathely szintén 26, Budapesten pedig 25 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. No, így az időjárás jelentés után pedig akkor lássuk még azt is, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, viszont a távolabbra utazóknak érdemes óvatosan vezetniük, ugyanis baleset miatt lezárták a Novagorica-Tolmin utat Volcsenél. Aztán több helyen találkozhatnak forgalmi dugókkal is, a nyugati ljubljanai körgyűrűn a Kozárje csomópontnál Brezovica felé tartva, a tenger melléki autópályán Posztolyna előtt Koper felé haladva, itt útépítés miatt lezártak egy sávot, és akár 15 perces késéssel is számolhatnak az arra felé tartók. A Podravska autópályán a Gruskója határátkelő előtt Horvátország felé haladva is találkozhatnak torlódásokkal, valamint a Steyr autópályán Szlovenszki Konyice előtt Maribor felé tartva. Itt 45 perces késésre kell számítani az arra tartóknak, valamint Szlovenszki Konyice előtt Ljubljana felé tartva, itt pedig akár 15 perces késéssel kell akkor számolni. A Celje Vojnik, Lejszce Bled, Lucia Izola, Izola Strunjan, Smárje Dragonja, Smárje Koper utakon is alakultak ki forgalmi dugók, illetve alakulnak még ki forgalmi dugók. A Steyr autópályán, Maribor irányában pedig Dramlje és Szlovenszki Konyice között már járható az út. Az útépítési területen lévő meghibásodott járművet elszállították, a forgalmi torlódás viszont továbbra is fennáll. Egyébként több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, és ugye ahogy azt tudhatjuk, lent a község is megkezdte az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Lyuczke-Pravice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint ugye a Kidrics utca egy részén, még július 6-áig 2 terelőúton lehetséges a közlekedés. Hosszúfalu irányába a Malom utcán, azaz a Nölöb mellett, tehát Hosszúfalu felől pedig a Lendva irányába, pedig akkor a Jäger-Lendva kereszteződés felé lehet megtenni ezt a kerülő utat, illetve terelő utat. kivéve ugye hétvégénként, jelenleg a körforgalom nyitva van mindenki számára. Ennek ellenére azért óvatosan az utakon vezessenek körültekintően, legyenek figyelemmel másokra is, ugye nem egyedül vagyunk az utakon, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Ami egyébként a rendőröket illeti, ők ma a muraszombati rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, így is találkozhatnak bárhol radarral. Mindenkinek balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk a mai nap folyamán.

0: fogod most szegedit vagy bajait fogod készíteni?
1: Nem tudom. Szeretem én a halászlevet?
2: Hát a szegedi, gyerekek, a szegedi. A szegedi az a tűz.
3: De Szisi, te balatoni vagy.
2: Jó, balatoni, a balatoni halászlé, apám halászléje, a legjobb, gyerekek, ha akartok jó halászlét, na majd apu megfőzi.
0: Szegedi vagy bajai? Bajaid vannak a szegedibe? Bajai vagy szegedi? A szegedieknek vagy a bajaiba? Szegedi vagy bajai? Bajaid vannak a szegedibe? Bajai vagy szegedi?
4: Az UF zenekartól hallhattuk a Halászlé című dalt, és tökéletesen illik a mai szombati naphoz, ugyanis, ahogy azt már említettük, ma rendezik meg a 18. nemzetközi halászléfőző versenyt itt Lendván, ami egyébként már 13 órakor meg is kezdődött, már legalábbis ami a hivatalos programot illeti. A halászléfőző versenyt egyébként Horváth Tomi nyitotta meg 13 órakor, a Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke, és kicsit kevesebb, mint fél óra múlva megkezdődik akkor egy bizonyos élő kívánság műsor itt az MMR-en, ugyanis kollégánk kint van a terepen, és ügyesen keresi a csapatokat, a nyilatkozni vágyó csapatokat, ha minden igaz, de majd erről akkor pontosan félkor tudhatnak meg többet, és hallhatnak többet. Egyébként 14 órától gyermek és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Lesz itt ugrálóvár, csillántetoválás, íjászat, kézműves foglalkozások, avagy korongozás, és még kis vonatozás is várja mindazokat, akik erre vevők. 15 órától pedig, ahogy azt már tegnap mondtuk a programajánlónkban, megkezdődik a 15. Nemzetközi Néptáncfesztivál is. Ennek a programja is színes, rengeteg fellépő és rengeteg érdekes kulturális reprezentatív táncok várják azokat, akik erre megint csak vevőek és érdeklik őket a néptánc, illetve a népi örökség, ami ezt az irányt illeti. No, minden esetre akár jelenleg is érdemes kilátogatni, tehát akkor a 18. Nemzetközi Halászléfőző versenyre. Az időjárás ellenére ugyanis eléggé erősen tűz a nap, úgyhogy a bőrünk egészségére azért vigyázzunk, és igyanak rengeteg vizet. Ugye a folyadék az ilyen időjárásban nagyon fontos, annak ellenére, hogy azért bőven kellemesebb a hőmérséklet, mint az utóbbi hét folyamán, ugye 24 fokos Lendva jelen pillanatban. Minden esetre a halászléfőző versenyre érdemes kilátogatni a 15. Néptáncfesztiválra is akkor, ami 15 órától fog kezdődni. Hogyha pedig mégsem, a Muravidéki Magyar Rádió nem megy sehova, itt leszünk a folytatásban is, és érkezik is azonnal a Punani Masszív, na meg a hét végre.

napokra, hétvégele. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel aladjunk előre együtt a korral. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek megizguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs sírás, csak csintalan sikítás.

0: Ahogy azt már többször is említettük, javában zajlik a 18. nemzetközi halászléfőző versenyét Lendván, és azt is megemlítettük, hogy a kollégánk Visznyák Attila kint is van a terepen, és ügyesen kereste az interjú alanyokat, és ha minden igaz, akkor talált is egyet, és már vonalban is van. Szervusz Attila, át is adom a szót.
1: Igen, nagy sikerrel találtam valakit, aki először fog nyilatkozni nekünk. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia Tamara. Hát itt áll mellettem Horváth Tomi, a Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke, a főszervező, és hát tőle szeretném azt megkérdezni, megtudni, hogy mire számíthat az, aki ma délután kilátogat ide a Bella Venezia, illetve a Kubisz közötti parkolóra, a helyszínre.
2: Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit, külön a rádió hallgatókat, különösen azokat, akik még nincsenek itt a helyszínen, és majd ezután jönnek ki, mert higgyék el, hogy még éri. Én úgy mondom, hogy lesz itt testnek, léleknek, szemnek, orrnak minden, szóval a finomnál finomabb ételek, a csentei szőlőtermelők készülnek nekünk kínálattal, azon kívül a pedagógusok egyesülete sült hallal készül nekünk, van kürtös kalács, lángos, ezen kívül hát halászlé minden mennyiségben, 20 csapat plusz 3, aki kóstolóra is főz, szóval 23 csapat méretkezik meg, és ebből a 3-at, amit említettem, kóstolóból meg is lehet külön kóstolni, szóval ilyen ételjegyre, amit önkéntes adományból meg lehet vásározni, és ez azért is különleges, mert nem csak hazai halászlét lehet ott kóstolni, hanem minden évén vendégeink vannak, és aldunai, tiszai halászlé, persze a Moravidék is maradhat el ezen kívül, szóval a török Szent Miklósiak, a hódmezővásárhelyiek és a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltóegylet csapata, ez a 3 csapat, aki kóstolóra főz. Szerintem tapasztalatból tudom, hogy mindhárom helyen nagyon finom halászlét lehet majd kóstolni, és lehet, hogy még összehasonlítani is, hogy a egyik vagy a másik között mi a különbség.
1: Én nem vagyok nagy halászléevő, de ha jól tudom, azért a halászléevő, illetve főzők között örök dilemma vagy versenykérdés, hogy szegedi vagy bajai.
2: Én mindig erre szoktam azt mondani, hogy nem csak ez a kettő van, igaz, hogy ez a kettő leghíresebb halászlé, de nem csak ez a két halászlé létezik, a Balatoni is már egy kicsit másabb, és azért tudjuk, hogy ott is egy nagy vízterület, mert sőt az erdélyi kórhely halászlét, azt tudjuk, tejföllel főzik, az is egy halászlé. Szóval ez egy olyan hungarikum, aminek nincs leírt receptje, ugyanúgy hungarikum egyik is, mint a másik is. Én szeretem megkóstolni mindegyiket, hát hozzáteszem azt, hogy nekem a miénk a legjobb.
1: Igen, hát mindenkinek, vagyis hát legalábbis az a jó, amikor mindenkinek a sajátja a legjobb, de nem csak enni lehet a nap folyamán, a kisebbekre is gondoltak a szervezők, illetve vannak kísérő programok, ezeket még hogyha néhány mondatban ismertetni.
2: Természetesen a legnagyobb, most már hagyományos kísérőprogramunk a Nemzetközi Néptáncfesztivál, ami az idén is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében jött létre, és nagyon gazdag, szóval nemzetközi, ugyanúgy, mint a mi halászlé főzőversenyünk, nagyon gazdag tánckavalkáddal mutatkoznak be nekünk, szóval zenei szórakozást, tánc, ezen kívül a gyerekeknek gyerekfoglalkozás, korongozás, légvárok, csúszdák, szóval a picikre is gondoltunk. Szerintem bárki kijön, valahol megtalálja a magának megfelelő programot.
1: Még csak egy utolsó kérdés, hogy milyen idővel készült a szervező?
2: Hát erre fogytettünk a legtöbb energiánkat, ugyanis sokkal kellemesebb, nem mondom, hogy hideg van, de sokkal kellemesebb és tűrhetőbb az idő, mint mondjuk egy héttel ezelőtt volt, úgyhogy ahogyan néztük, az a 28 meg 30 közötti hőmérséklet van előrelátva a mai napra, ami szerintem nem lesz az a nagy hőség, de azért árnyékolni lehet, a sátor alatt árnyék van, mint egész körül a főzőcsapatoknak is napernyőjük van, ugye meg lehet bújni a nap elől, de mondom, hogy biztosan tűrhetőbb lesz, mint hogyha múlt héten lett volna az egész.
1: Ma nem csak halászléból merítünk, hanem zenéből is, ezért szeretném megkérdezni, hogy így elnök úrnak, illetve a lendvakőrségi önkormányzati nemzeti közösség tanácsának, a szervezőnek van-e olyan kívánság, amit az MMR tud most teljesíteni?
2: Igen, van, én minden éven ugyanezt szokom kívánni, csak most marad csendben, mivel ott kihangsúlyozzák, hogy halászlé lesz ma ebédre.
1: Hát akkor készüljön az a halászlé.
0: Szólni fog akkor Zárai Mártától és Vámosi Jánostól a Csak most maradj csendben, és hát várjuk, hogy továbbra is ugye a bejelentkezéseket, na meg a legfrissebb információkat, és továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, hogy látogassanak ki, akár önök is, a 18. Nemzetközi Halászléfőző Versenyre.
3: A Muravidék hullámhossza. MMR

0: kicsi, csak most maradj csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem, még elszavaztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél, én voltam az igazi nagyfogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy

0: MMR.
1: Itt állok a Völgyi Falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület standjánál, főzőhelyszínénél, ahol már a nagy pontyfejek előkerültek. Gondolom, ugye halászlé lesz belőle, de milyen? Muravidéki, bajai vagy szegedi?
2: Hát ezt úgy hiszem, hogy Völgyi Falusi lesz. Mert a hal is ott a Völgyi Falu alatt volt fogva, úgyhogy én szerintem ez Völgyi Falusi.
1: Milyen?
2: Ki tudja milyen, majd milyen kő elsik.
1: És mi a titka neki? Mitől Völgyi Falusi?
2: Hát azért, mert Völgyi Falusiak csináljuk, jó kedve, Völgyi Falusi népdalkör, csapata vagyunk, és úgy hiszem, hogy a halásznénak is Völgyi Falusinak kell lenni.
1: Völgyi Faluba sok ponty van a vizekbe, vagy kevés? Azért jól tudom, ott annyi sok víz nincs, de annak ellenére azért főzik a halászlét.
2: Hát a halászlét első fogva minden évben itt vagyunk. Vannak pontyok, mert a mi házunk előtt van egy nagy, a tűzoltóknak egy nagy
1: víztározó,
2: és abban vannak halak, úgyhogy abban ponty, mindenféle van, úgyhogy egész nyugodtan mindig meg is lehet nézni.
1: És akkor minden éven elégedettek, gondolom, azzal a halászlével, amit megfőznek?
2: Hát hogy ne lennénk? Hát nagyon jó, csak hát mi megesszük, a másnak, ha nem tetszik, az meg Istenem. Legyen másnál jobbat.
1: Mivel ugye ma nem csak a halászléből merítünk, hanem a zenéből is, ezért meg szeretném kérdezni, hogy van-e a csapatnak valamilyen kívánsága?
2: Hát az lenne, hogy egyde kutya jó kedvem van az áldóját néha, mert én szerintem estére lesz jó kedv. Most még nem, mert nagyon meleg van, de hát majd estére talán kicsit a szélekhez húzni, akkor már jobb kedvünk lesz.
1: Hát reméljük, úgyhogy hallgassuk meg a zenét. Jó.
2: Hallottál, mi? Ja.

MMR. Hát köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát köszöntöm a kedves hallgatókat ismét a 18.

0: Valamilyen titkos recept?
1: Nincs titkos recept, hallja más nyosé. Inkább azt mondom, hogy ilyen szegedi alapon, szegedi halászlé irányába.
0: És a halgazdálkodás az folyamatban van már a Muravidéken, vagy még nem, mert ha már ugye gazdák?
1: Hát halgazdálkodás még nincs, és úgy hiszem, még eléggé gyerekcipiben járunk ezen a területen.
0: Akkor honnét van a hal?
1: Hát a szervező szerezte be.
0: De a tagok azok horgásznak?
1: Hát igen, de van Duna is benne.
0: Na hát akkor majd kíváncsian fogjuk kóstolni, illetve sok sikert fogunk, illetve sok sikert kívánunk. Egy olyan gyors kérdésem lenne, hogy ugye ma nem csak a halászléből merítünk, hanem zenéből is, esetleg valamilyen zenei kívánság.
1: Ismerős arcok nélküled.
0: Hát szóljon az ismerős arcoktól a nélküled.

0: MMR.
1: Ismét a nemzetközi halászléfőző versenyről jelentkezek itt Lendváról, és eljutottam a Zalai Kontárokig, csapatáig, és aki azért járt az elmúlt években a halászléfőző versenyen, azért találkozhatott már ezzel a névvel. Ugye jól gondolom, vagy jól emlékszem?
2: Hát igen, nem tudom megmondani, hogy hányadszor veszünk részt ezen a versenyen. Tavaly kimaradt, már édesanyámnak 90. születésnapja volt,

0: ezzel a névvel sajnos már akik alapították ezt a csapatot, közülük már a csapatvezető nincs itt, de a hagyományokat azért próbáljuk őrizni, meg a tradíciót, úgyhogy amikor lehet, akkor részt veszünk mindig.
1: És pontosabban honnan jöttek?
0: Zalaegerszegről egyébként.
1: Akkor ez már önöknél hagyomány, tehát annyira, hogy minden éven beiktatják a programba?
0: Hát hagyomány, tehát korábban többször nyertünk arany elsőt is. Volt olyan, hogy felkértek bennünket a közönségnek a főzésére, tehát akkor nagyba is. Hát most már, hogy mondjam, nem tudom megmondani tényleg, de szerintem 15-20, nem tudom, 18-adik, akkor sokadszor vagyunk itt tényleg.
1: És mik az elvárások idénre?
0: Hát az, hogy megpróbálunk egy jó halászlét főzni, és akkor a zsűri eldönti, hogy ez mennyire sikerült. Beletesszük, amit lehet, a szívünket, lelkünket. Nem olyan nagy hókusz-pókusz egyébként, mert a hagyma, a piros paprika, meg a hal. A többi az már csak kiegészítés, ilyen oda-oda cseppent, és ez az, pici aztán.
1: Passzírozás, nem passzírozás, tészta, nem tészta.
0: Hát tésztás halászlét nem főzök. Tehát az a bajai jelleg, megmondom őszintén, nagyon rossz tapasztalatom van, de nem akarom ezt reklámozni. Mi az úgynevezett tiszai halászlét főzzük, de zalaiasan, meg muragvidékiesen, tehát azért ezt próbáljuk csinálni mindig.
1: Hát sok sikert kívánunk, meg hát akkor reméljük idén is arany lesz, illetve ma, ahogy már többször elmondtam, nem csak a halászléből merítünk, hanem zenéből is, esetleg egy zenei kívánság.
0: Nagyon köszönjük, van nekem egy rettenetes szokásom a Balkán fanatiktól, hogyha azt tudják produkálni, akkor azt köszönjük.
1: És akkor szóljon a Balkán fanatik.

0: A Yata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Állás lehetőség. C plusz E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipóci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.
0: Világbajnokság 2026.
2: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 óra van. A mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Szabó Rudolf. A DARS ismét arra figyelmezteti az autósokat, hogy az elektronikus autópálya matricát kizárólag a hivatalos internetes áruházban vagy más engedélyezett értékesítőknél vásárolják meg. A társaság szerint az illetéktelen weboldalak gyakran magas jutalékot számítanak fel, így a vásárlók a jogszabályban meghatározott árnál többet fizetnek az e-matricáért. A pénzügyi veszteség mellett más kockázatok is felmerülhetnek. A szlovén állami autópálya kezelő vállalat olyan eseteket is regisztrált, amikor a közvetítő a vételár átvétele után egyáltalán nem vásárolta meg a matricát. Ezért azt tanácsolják a járművezetőknek, hogy kizárólag hivatalos értékesítési csatornákon szerezzék be az elektronikus autópálya matricát. Ma kezdődik Erfurtban a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak az AfD kétnapos kongresszusa, amelyen a párt új vezetéséről is döntenek. A jelenlegi társelnökök Tino Chrupalla és Alice Weidel ismét indulnak a tisztségért, és várhatóan újabb mandátumot kapnak. A rendőrség több tízezer tüntetőre készül. A rend fenntartására több ezer rendőrt vezényeltek a helyszínre. A kongresszus idején az AfD továbbra is vezeti a közvéleménykutatásokat. Az ARD legfrissebb felmérése szerint a párt támogatottsága 27%, míg Friedrich Merz kancellár konzervatív pártszövetsége a CDU-CSU 22%-on áll. A nemzetközi turisták száma 2%-kal nőtt 2026 első negyedévében. A márciusi közel-keleti válság zavarai bár kissé visszavetették a forgalmat, ennek ellenére mintegy 307 millió turista utazott külföldre, ami nagyjából 6 millióval haladta meg az előző év azonos időszakit, állapította meg az ENSZ turisztikai világszervezete. Európa, a világ leglátogatottabb turisztikai régiója, 2026 első negyedévében több mint 130 millió nemzetközi turistát fogadott, ami 4%-os növekedés. A Közel-Keleten 14%-kal visszaesett az érkezések száma a konfliktus hatására. Sport. Kimi Antonelli nyerte ma délután a Formula 1-es brit nagydíj sprint versenyét. A VB illovas olasz mögött Lewis Hamilton lett a második, honfitársa Lando Norris pedig a harmadik. Mögötte Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri és Lawson sorakozik az első 8 helyen. A hétvége ma 17 órakor az időmérővel folytatódik a vasárnapi főfutamra.
2: Időjárás.
1: Délután folytatódik a derült napos idő. A hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Holnap a reggeli órákban még napos időre számíthatunk, napközben azonban észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali 24 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán Szlovenska Bistrica lyuk előtt Ljubljana irányában, valamint a tengermelléki strádán Vrhnik előtt Koper felé. Tolódik a forgalom Postojna előtt Koper irányában, több tengermelléki regionális úton, Szlovenske Konyice előtt egyaránt Maribor és Ljubljana irányában, valamint a Gruskovje határátkelő előtt Horvátország felé.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 2 óra után ismételten itt a halászléfőző verseny helyszínéről, és nem tudom mennyire hallani, de itt már jó hangulat van. Az egyik legtávolabbi csapathoz érkeztem, méghozzá a Sziget-Szentmiklósi csapat, Török-Szentmiklósi csapathoz, én kérek elnézést, és ott is a polgármesteri hivatal, illetve gondolom annak munkatársai főzik, és mellettem nem más van, mint
2: Markó Témre, Török-Szentmiklós polgármester, üdvözlöm a rádióhallgatókat.
1: Köszönjük szépen, polgármester úr, és azt is, hogy így a rendelkezésünkre áll. Hát milyen halászlé készül itt? Önöknél mennyire honos a halászlé?
2: Hát a mi vidékünkön is honos a halászlé. Igazából Török-Szentmiklósról kevesbé tudni, hogy Tiszához közünk van, hiszen a közigazgatási határunk mellett folyik el a Tisza, tehát igazából a város belterületétől egy 11 kilométerre folyik a Tisza. Nagyon szeretjük a folyót, nagyon sokszor járunk ki oda fürödni, strandolni, és nagyon sok horgászunk van, aki horgászik, és egy tiszai halászlevet hoztunk most mai napi halászléfőző versenyre ide Lendvára.
1: Mitől tiszai egy halászlé?
2: Hát a tiszai halászlének ugye az a jellegzetessége, ezt nagyjából egyébként Szegedtől egész fölfelé hasonlóképpen főzik. Alapvetően van egy halból készített sűrű alaplé. Ez azt jelenti, hogy olyan halakat, jellemzően kis testű szálkás halakat, vagy egyébként a nagyobb testű halaknak a fejét, az uszonyait, a farkúszóját alapvetően először megfőzik hagymával, sóval,

0: Mondván volt egy kiállítás, akkor jártunk először Törökszent Miklós önkormányzatával itt Lendván, és azóta a magyar közösségi, magyar községi, magyar nemzetiségi önkormányzattal van fennálló kapcsolatunk. Törökszent Miklósra is szoktuk őket hívni, jellemzően a július elején tartandó aratónapokra, aratófesztiválra, Szent Miklósi napokra, bár idén most az aratónap az elmaradt, így csak mi jöttünk ide Lendvára halász, főzőversenyre, de bízunk benne, hogy jövőre már a lendvaiakat ismételten vendégül tudjuk látni Törökszent Miklóson.
1: El kell mondani azt is, hogy 4 helyen lehet ma idézőjelben ugye degusztálni, tehát megkóstolni a halászlét, és ha jól tudom, akkor az egyik ugye az önöké.
0: Igen, az egyik itt a Törökszent Miklósi főző csapat, a polgármesteri hivatal munkatársai által főzött tiszai halászlevet lehet megkóstolni. Itt a KIK, illetve a Spár parkoló, közötti parkolóval szemközti út szakaszon vagyunk, egy nagyobb sátorban 5 főző csapat közül, a középsők mi vagyunk, tehát aki még itt van és nagyon kíváncsi a főszünkre, a szeretettel várjuk, jöjjenek.
1: De ma nem csak a halászléből merítünk, hanem zenéből is. Ha jól tudom, van a csapatnak egy kívánsága, és annak van egy mellékszála, illetve egy története, hogy miért pont ez a szám lesz a kívánság.
0: Így van. Van egy magyarországi énekesnő, a Balázs Klári, szerintem itt a Muravidéken is ismerik őt, illetve az ő férje a Korda György. Balázs Klári ugyan debreceni születésű, de Törökszent Miklóson töltötte fiatal korát, és jellemzően kötődik is Törökszent Miklóshoz. Még mindig baráti, barátnői, családi, baráti kapcsolatok fűzik Törökszent Miklós városhoz, és Törökszent Miklós önkormányzata 2024-ben a Városnapja alkalmából tiszteletbeli díszpolgárává választotta Balázs Klári énekesnőt, és hát akkor ebből kifolyólag most szeretnénk egy olyan produkciót kérni, ami hozzájuk kötődik, a Korda György Balázs Kláritól a Reptér című elmúlt években eléggé fölkapott, akár nagy fesztiválokon is meghallgatott szerzeményt, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha a Muravidéki Magyar Rádió ezt mai nap folyamán le tudja játszani. Köszönjük szépen!
1: Így van, és hát akkor következzék a sokak által kedvelt Reptér.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

0: MMR. Még mindig a 18. nemzetközi halászléfőző versenyről jelentkezünk, és most nincs mellettem senki, hiszen ki szeretném kicsit használni az időt arra, hogy fölhívjam minden kedves hallgató figyelmét arra, hogy aki még teheti, ki tud látogatni ide a délután folyamán, hiszen izgalmasabbnál izgalmasabb programok, illetve hát ugye kulináris élvezetek is várják őket. 14 órától a legkisebbekre is gondol a szervezők, hiszen ugrálóvárak, csillámtetoválás, íjászat, kézműves foglalkozások, korongozás és kisvonatozás is várja azokat, akik ideérkeznek. Mi még 15 óráig jelentkezünk élőben itt a helyszínről, utána pedig itt elkezdődik a Nemzetközi Néptáncfesztivál, amelyet a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervez. A halászlé mintákat leadják 17 óráig a versenyzők, majd 18:30-kor lesz előreláthatólag eredményhirdetés, utána pedig utcabál a Duo Teo együttessel egészen éjfélig, de hát ugye ne feledkezzünk el, hogy ez egy gasztronómiai esemény. A halászlének a különböző fajtáit lehet itt megkóstolni, illetve azokra is gondoltak a szervezők, akik kevésbé szeretik a halászlevet, mint például én, azok tudnak mást is fogyasztani. Az időjárás az itt kellemes, mondanám, hogy inkább meleg, mint hideg, de az elmúlt napokhoz képest ez már tűrhető melegség. Nem tudom, Tamara, milyen az időjárás nálatok a stúdióban?
1: Nálunk a stúdióban szerintem mondhatni, hogy tökéletes időjárás viszonyok vannak, ugyanis ezerrel megy a klíma, úgyhogy annak ellenére, hogy kint egy kicsit melegebb van, de azért itt benne eléggé kellemes az idő és a légkör, és hát egyben reméljük, hogy azért bejelentkezésekből még lesz ebben az órában, ha minden igaz, ezeket nagyon sok szeretettel várjuk majd még.
0: Így van, szerintem következzen egy zeneszám, és utána keresek valakit itt a helyszínen, és vele jelentkezünk.
1: Rendben, megbeszéltük, akkor zeneszám ügyileg folytatjuk, érkezik a Swing a la Django és Márton, és az Ígyunk hát című daluk.

0: Zsinó és Márci B. a világ tetején vannak, Pisznyák Attila pedig a 18. nemzetközi halászléfőző versenyen továbbra is, és ha minden igaz, már vonalban is van velünk. Haló, haló, szia Attila, a tiéd a szó.
1: Igen, itt vagyok, és hát most jelenleg, ahol vagyok, az nem a világ teteje, hanem a világ közepe. És ismét megtaláltam egy olyan csapatot, amelynek a neve nekem nagyon-nagyon ismerős már így az elmúlt évekből, a Vasi Kovács csapat. És azt mondták, hogy nekik még egy szóvivőjük is van, úgyhogy át is adom neki a szót. Szóvivő úr!
2: Köszönöm szépen a megtiszteltetést. Próbálunk finom halat főzni, de felajánlottuk az első díjat most a barátainknak. Úgyhogy köszönöm.
1: Milyen halászlé főít? Tehát mit kell tudni az önök halászléjáról?
2: Ugyanúgy halból fog főni, mindenféle finom fűszerrel meg van spékelve. A barátom a specialista, ő majd most csinálja. Hogy milyen lesz, azt majd a teszteléskor fog kiderülni. És akkor akik vizsgálják a hallevest, azok megmondják, hogy jó volt vagy nem volt jó.
1: Azt még nem tisztáztuk, hogy amúgy önök honnét érkeztek ide Lendvára?
2: Körment, 50 kilométer durván.
1: Akkor lényegében rábai hal van a halászléban?
2: Pici van benne, nem sok, egy pici rábai hal is van benne, de az ugye folyami hal, meg itt, amit kaptunk pontyot, abból fog készülni az egész hal levesünk.
1: Leves vagy halászlé?
2: Ne, ez hal leves, mert a halászlé az magyarul van. A halleves szlovénül van, és a halász, a gumicsizma meg a bot nem kell a üstbe.
1: Mint hogyha a szakács úr nem értene egyet ezzel.
3: Persze, hogy nem értek egyet. Ez szegedi halászlé, hát egyértelműen. Rábai hal van, mert apró hal, amit kaptuk itten pontyot, abból van. Tehát semmi extra nincsen benne.
1: Passzírozzák?
3: Nem egészen, mert valamikor régen passzíroztuk, most ezzel a Turmix géppel nyomjuk át, igazából kiszálkázzuk előtte, kiszedjük belőle minden darab szálkát és nagyon aprókat. A botpixerrel lemixerezzük, és a végén átszűrjük egy levesszűrőn, hogy nehogy még véletlenül is bemaradjon egy darab.
1: Ha jól tudom, voltak már arany helyezések a múltban, idén mire számítanak?
2: Egy második helyre bízunk benne, az nekünk tökéletesen jó lesz, de a főszakácsom az, aki megmondja, hogy hogy fog sikerülni, meg az, aki megvizsgálja, meg megkóstolja a főztünket.
1: Hát ahogy most kinéz, nagyon-nagyon jó, nagyon szép a színe, nagyon jó az állaga, de ugye ma nem csak halászlét merítünk, hanem zenét is a Muravidéki Magyar Rádióban, vagy ból. Megkérdezném, hogy melyik számot szeretnék kérni.
2: Itt a fiúk kértek egy számot, de nem tudom, melyik számot kértétek? Fú.
1: 3+2 kis csónakom leng a Duna vízén, úgyhogy akkor következzen a 3+2, akik fölléptek, hát talán 10 évvel ezelőtt a halászléfőző versenyen.

0: ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Ide értem a Lóbarátok Egyesületéhez, akik szintén már visszatérő csapata a halászli főző versenynek. Itt van mellettem Bíró József. Milyen halászlé készül most a kondérban?
3: Hát a halászléről sokat nem tudnék mondani, mert nekünk van egy profi szakácsunk, aki minden évben nagyon szívesen visszatér. Szabó Károly, ugye ő készíti el nekünk a halászlét. Most a titkát ott azt nekünk se árulja el, mert ott az ő titka, de a végén ott az mindig valahogyan nagyon jó kiesik.
2: De ez jó, hogy akkor itt ülnek néhányan, és senkinek sem kell segíteni, mert ugye akkor belelátnának a titokba.
3: Hát segíteni azért be kell segítenünk, ugye halat elkészíteni, meg ilyen mellék munkákat azért ránk bíz. Ekkor neki készíteni szakácsnak, főleg a jó hideg fröccsöt is, mert az nélkül nem megy. De végén ő maga teszi bele ott azt a fő lényeget, amire számítunk, ugye a nyertes halászlére.
2: Tehát akkor ez nem muravidéki halászlé lesz?
3: Nem éppen.
2: A fröccs az nem belekerül, hanem mellé.
3: Mellé, igen. Hát azt szoktja mondani, hogy az is egy kihagyhatatlan része, hogy a jó minőségű halászlé elkészüljön.
2: Amúgy bor kerül a halászléba? Nem mutatja. Igen, azt mondja a főszakács, hogy az a gyomorba kell, a halászlé mellé. Hát milyen délutánra számítanak itt? Most itt kicsit nyugalom van.
3: Hát főleg ilyen társaságépítő délutánra nagyon szívesen szeretünk kijönni, ilyen társas rendezvényekre, találkozókra. Jönnek az egyesület többi tagja is, barátok, családok, mindenki ide kijön. Nagyon szívesen jövünk, aztán akkor itt ki tudjuk őket kicsit vendégelni, beszélgetünk egyet. Jól el vagyunk ilyen eseményeken.
2: Ma nem csak a halászléból merítünk, ahogy most már sokadjára mondom, hanem a Muravidéki Magyar Rádió zenetárából is. A Lóbarátok Egyesülete melyik zeneszámot kéri?
3: Hát ha lehet, akkor még szeretnénk hallgatni a Sárgaja, Csikum Sárgaja, nyereg rajta.
2: Következzen!

0: csókod a nészege pofáját. Fektessétek a fölpadalamos ágyba, rakjatok csókod a nészege pofáját.
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: Többi

0: MNR. A zene összeköt.
1: Ma nagyon nagy teher hárul, nem csak a főzőkre, illetve a csapatokra, hanem a zsűrire is, akit most először hadd mutassak be, ugye Fülöp András a zsűri elnöke, de tagok még Gerencsér József, Szabó József, Tivadar Éva és Csótár Irén. Szerintem ez már egy összeszokott csapat, és hát itt van velem a zsűri elnöke, Fülöp András, akitől azt szeretném megkérdezni, hogy amikor zsűriznek, hogy lehet különbséget tenni a bajai, a szegedi, a muravidéki, a balatoni halászlé között, és hogy lehet megítélni, hogy hát valljuk be, azért ezek mások, de mégis akkor egy kalapba veszik őket.
2: Szeretettel köszönöm a kedves hallgatókat. Az igazság az, hogy nem tudunk ilyen tájjelleggel mérlegelni, mert itt vagyunk Lendván. És ezek a csapatok nem jelentik be, hogy milyen felte jellegű halászlevet főznek, de azt kell mondanom, hogy mindig az íz, illatvilág, a megjelenési forma, meg hát a benne lévő szeretet, mert itt az a nagyon fontos, hogy ez a rendezvény a szeretetről szól, és nem arról szól, hogy most én első, másik vagy harmadik vagyok. Itt mindenki nyerő.
1: Ez egy szép gondolat, de hát ugye majd ki kell hozni a győztest ebből a 21-2 csapatból. Az előző években mennyire volt nehéz dönteni?
2: Hát dönteni mindig nehéz, és mi vagyunk rosszabb helyzetben, mint a főzők, azok csak melegük van nekünk, meg izgalmunk van, hogy igazságosak és helyes döntést hozzunk. Ez a legfontosabb dolog, és hát a legjobb az, amikor a zsűri tagjainak a érzékszervi összhangja megvan, és akkor annak alapján döntünk pontokkal.
1: Gondolom, akkor itt ugye nézik az állagot, az illatot, gondolom azt is, hogy mi van benne, és hát nem utolsó sorban az ízt. Tehát arra mondják, hogy jó, amikor ugye egy minden összeáll, és minden tökéletes.
2: Hát természetes, tulajdonképpen ugye mindig szoktam mondani, hogy a halászéhez hal kell, jó paprika, sok hagyma, és egy jó szándék. Mert tulajdonképpen ez adja meg az alapot. Azon kívül más, hogy sok ember még ad hozzá, és ez meghatározza az különböző ízvilágot. De a legfontosabb a hal összhangja. Ez olyan, mint a bornál a sav és a cukor.
1: És ma mire számít? Ugye azért láttam a zsűrit már, ment a csapatok között, megnézték, hogy mik főnek a kondérokban. Eddig hogy állnak a csapatok?
2: Hát nagyon jól állnak, de az igazság azért megyünk végig, hogy azért ahol főznek, az mennyire tudja érzékeltetni, hogy egy halásztéfőző verseny van, és milyen környezetet tudnak teremteni. Amikor jobb hangulat, ott jobb szájízzel vagyunk mi, és csak még nem tudjuk, hogy majd onnét fog érkezni a halászlé.
1: Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, és ahogy ma már többször elmondtam, nem csak a halászléből merítünk, hanem a Muravidéki Magyar Rádió zenetárából is, és megkérdezném a zsűri elnökét, hogy a zsűri, vagy hát az elnöke mit kérne.
2: Hát én egy Rúzsa Magdi számot kérnék, ami a szeretetről szól, a szerelemről.
1: Következzen Rúzsa Magdi.

0: Ismételten köszöntöm a kedves hallgatókat a Nemzetközi Halászlé Főzőversenyről, itt Lendváról, amelynek az egyik leglátványosabb és talán legimpozánsabb kísérő programa évek, már évtizedek óta, illetve másfél évtizede pontosan, hiszen idén tartják 15. alkalommal a Nemzetközi Néptánc Fesztivált, amelyet a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervez, és itt van mellettem az intézet igazgatója, Sós Mihály, és tőle szeretném megkérdezni, hogy idén mivel készült az intézet, illetve milyen produkció lesznek majd láthatók a színpadon.
1: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Hát igen, ismét arra törekedtünk, hogy sokszínű és minél érdekesebb program várja az ide látogatókat, úgyhogy még van idestova 12 percig, hogy ide érjenek, és akkor kezdődik a Fergeteges Néptánc Fesztivál. A háttérben lehet hallani, hogy az tánccsoportok még próbálnak, és hát a hazai csoportokon kívül, ugye itt lesz a Pincei Zalagyőr Művelődési Egyesület, természetesen Pincéről, a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület néptánccsoportja, amely kb. Ilyen fél éve működik, valamint itt lesz még a szlovén kontingensből, úgymond a Prekmúri Néptánc Együttes, aki szlovén táncokkal fog várni bennünket, illetve a HK Depo Murje néptánccsoportja, aki szintén horvát táncokkal fog érkezni, és ha már horvát táncok, jön egy horvát csoport is, a Desinicből a Horvátszka Művelődési Egyesület, aki horvát táncokkal fogja várni az ide látogatókat, és hát persze a magyar csoportok, és pedig Maglódról a Kacamajka Tánc Együttes különböző tánc összeállításokkal, valamint Vajdaságból a Kis Cimbora Tánc Együttes, Óbecsei Kis Cimbora Tánc Együttes, és egy érdekesség, egy kis só, bors a végén,

0: Gyere. Az Anatoli táncegyüttes, aki Pécsről érkezik, de görög táncokkal fog föllépni, úgyhogy ez lesz az idei kis különlegesség. 9 néptánccsoport általában 2 tánccal fognak föllépni, vagy egy-egy hosszabbal, és a fesztivál zenekara pedig az Óbecsei Vajdaságból Fokos zenekar, úgyhogy tényleg sokszínű és elég hosszú néptánc produkciók várnak ránk, úgyhogy mindenki, aki szereti a néptáncot, a néphagyományokat, annak itt a helye a halászléfőző verseny keretén megszervezett immár 15. Nemzetközi Néptáncfesztiválon.
1: És azt talán még mondjuk el, hogy ki húzza a talpallávalót. Mondta? Bocsánat, igazgató úr, mondta, én nem figyeltem, mert közben elment mögöttem a kisvasút, és én integettem a gyerekeknek, akik rajta ültek, de hát kezd már oldódni a hangulat, nagyon jó a hangulat, és ahogy igazgató úr már említette, már szinte egy órája próbálnak a táncegyüttesek a színpadon, így már az elmúlt egy órában itt egy kellemes hangulat alakult ki. Amúgy, ha így visszatérünk magára a Néptánc Fesztiválra, ennek ugye a hagyománya már 15 évre nyúlik vissza, így a jövőbe tekintve megmarad, átalakul, milyenek a visszhangok?
0: Hát egyelőre mi úgy látjuk, hogy ez teljesen rendben van, ehhez az kell, hogy legyen egy adott helyszín, legyen egy adott esemény, ami köré lehet építeni, hiszen szerintem egy ilyen kulináris eseményhez nagyon is illik egy néptáncfesztivál, de maga a néptáncfesztivál is illik bele, úgyhogy szóval kölcsönös ez a hatás. Hát ugye ezek a fesztiválok úgy tudnak működni, hogy a helyi csoportjaink is vannak, ezért tényleg hála és köszönet úgy a pinceieknek, úgy a kapcaiaknak, és nem utolsó sorban a zsikóciaknak, és remélem, hogy ismételten színpadon láthatjuk a szentlászlóiakat is, hiszen hogyha ők el tudnak menni ide-oda, oda vendégszerepelni, akkor várhatjuk is azokat a csoportokat vissza. Valamint az is fontos, hogy támogatókra lejjünk, illetve legyenek támogatóink, hiszen ezt a fesztivált is megtámogatta úgymond a Hungarikum Bizottság, az Agrárminisztériummal karöltve, illetve a Csóri Sándor alapból is van támogatónk, úgyhogy én bízom benne, hogy az elkövetkező években, évtizedekben ezek a támogatások megmaradnak, illetve még akár gyarapodnak is, hiszen ember, hogyha ember van, és pénz is van, akkor fesztivál is van. Úgyhogy tényleg én bízom benne, és tudom, hogy nagyon érdekes táncokkal készültek a fiatalok, vagy a kicsit idősebbek, és tényleg mindenkit arra buzdítok, hogy a meleg ellenére, most nincs is annyira meleg, mint a hétköznap volt, hogy jöjjenek el, és látogassanak el erre a fesztiválra, és élvezzék a zenét, illetve a táncokat.
1: Mindenkitől megkérdeztem, megszólalótól, hogy... Igen, igazgató úr, még valamit elfelejtett.
0: Hát természetesen egy csoportot sajnos elfelejtettem. Megemlítettem, hogy a Prekmurje Néptánc Együttes szlovén táncokkal érkezik, de értelemszerűen van még egy szlovén csoportunk, és pedig Kozjéból érkezett a Kozjé Néptánc csoport, úgyhogy ők is szlovén táncokkal készülnek. Úgyhogy tényleg van szlovén, magyar, horvát és görög táncok, úgyhogy mindenkinek, akinek szeme szárja ingere, az jöjjön ide.
1: Hát még 6-7 perce van ideérni mindenkinek, szerintem megéri, ugye végig hallgat fel ezt a felhozatalt. Mindenkit, minden megszólalótól megkérdeztem, hogy milyen zeneszámot küldene a hallgatóknak, és hát igazgató úrtól is ezt megteszem.
0: Hát igen, hogyha már arról beszéltünk, hogy sok színűség, és mindenki kicsit másképp csinálja, akkor legyen a zeneszám, a mindenki másképp csinálja.
1: És hát azonnal következik az LGT-től, én pedig búcsúzom innét a helyszínről, a Nemzetközi Halászléfőző versenyről. Persze az eredményekkel majd érkezünk este, illetve a holnapi nap folyamán. Kövessenek minket a Facebookon, hiszen a fényképek azok oda kerülnek majd hamarosan. Aki még nem jött ki, de már úton van, annak jó szórakozást kívánok, aki pedig a rádióhallgatás mellett fog dönteni, annak jó rádióhallgatást. Pisznyák Attilát hallották. A szó a stúdióé.
2: Köszönjük szépen az alapos információkat, és ugye a sok bejelentkezést, és hát sokat nem tudunk hozzátenni, gyönyörű szépen le volt vezetve ez a kis program, ez a Merítsen az MMR-ből élő kívánság műsor. Mindjárt szólni is fog a Mindenki másképp csinálja a Lokomotív GT-től, és mi is csak annyit tudunk ajánlani, hogy látogassanak ki ma 18. nemzetközi halászléfőző versenyre, vagy akár most 15 órakor, ugyebár a 15. nemzetközi néptáncfesztiválra. Úgyhogy ennyit tudunk mi is csak hozzáadni. Látogassanak ki az eseményre, vagy tartsanak a Muravidéki Magyar Rádióval, 3-kor várja Önöket a terepjáró, addig viszont az LGT.
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A regisztrált tiszta alkoholfogyasztás a 15 éves és annál idősebb lakosok körében 2024-ben fejenként 10,4 liter volt, ami meghaladja az európai régió átlagát. Ez azt jelenti, hogy egy 15 évnél idősebb szlovén lakos évente átlagosan 82 liter sört, 42 liter bort és 4 liter töményszeszes italt fogyasztott. Biztonságos alkoholfogyasztás nincs, sőt tény, hogy az alkoholmentes sör, amely legfeljebb 0,5 térfogat százalék alkoholt tartalmazhat, fogyasztása a magasabb alkoholtartalmú sörökhöz képest kisebb kockázatot jelent, mivel ugyanakkor a mennyiség elfogyasztásával kevesebb tiszta alkohol jut a szervezetbe. Az egészségvédelem szempontjából azonban, különösen bizonyos daganatos betegségek kockázatát tekintve, az alkoholnak nincs biztonságos mennyisége. Az alkoholmentes italokkal kapcsolatos megállapításokat Cigán Szilvia foglalja össze.
2: Szlovénia az egyfőre jutó tiszta alkoholfogyasztás tekintetében a világ élvonalába tartozik, az alkohollal összefüggő halálozás pedig Európában az egyik legmagasabb. Társadalmunk az alkohollal szemben túlságosan elnéző. E tények mellett azon kellene elgondolkodni, hogy ez milyen hatással van azokra a gyermekekre, akik ilyen környezetben nőnek fel. Egy pohár sör csak kóstolónak, pezsgő az ünnepségen, kocintás a gyerekek előtt. Azon folyamatosan gyakorolt apró szokások, amelyeket nem is regisztráljuk, mert kultúránk részét képezik. Ugyanakkor sokkal mélyebb nyomot hagyhatnak, mint azt bárki is gondolná. A nyár a gyakoribb kerti partik és a piknikek ideje, amikor egyes italok szomjoltóként is literszám folynak, ezért most különösen fontos tudatosítani, hogy az alkoholmentes sörök és radlerek sem kivételek. A Tudod, mit iszol? Veskáj PS programot, amelyet a Szlovén Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma finanszíroz, a Táplálkozástudományi Intézet valósítja meg karöltve a Szlovén Fogyasztóvédelmi Szövetséggel, a József Stefán Intézettel és az Országos Népegészségügyi Intézettel. A program egyik legfontosabb célja a lakosság tájékoztatása az alkoholos italok összetételéről, valamint az alkoholfogyasztás kockázatairól és káros következményeiről. A program megvalósításának egyik kulcsfontosságú eszköze a veskáj és ingyenes mobil alkalmazás. Dr. Anita Kussár, a Táplálkozástudományi Intézet docense szerint az applikáció felhasználója az okostelefonja kamerájával lefényképezi az élelmiszer vagy ital vonalkódját, majd ezt követően az alkalmazás megjeleníti a termék adatait. Alkoholos ital esetén feltünteti az energiaértéket és az alkoholtartalmat. Az adatok 100 ml-re vagy egy adag alkoholos italra vonatkoznak. Az információk egy kiterjedt adatbázisból származnak, amely több tízezer előre csomagolt termék összetételét tartalmazza, köztük több mint 2700 alkoholos italét. Az adatbázis bővítéséhez a fogyasztók is hozzájárulhatnak. Ha egy termék még nem szerepel benne, az alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó feltöltse annak adatait. Az alkalmazás rendkívül népszerű. Eddig több mint 75 ezeren töltötték le, és több mint 35 ezeren használják rendszeresen, mondta dr. Kussár a július elején tartott sajtótájékoztatón. A Tudod, mit iszol program keretében a Szlovén Fogyasztóvédelmi Szövetség elvégezte az alkoholmentes radlerek piaci felmérését. A szakemberek 28 a szlovén üzletekben kapható terméket vizsgálták meg. Az összetétel és a jelölések ellenőrzése mellett laboratóriumban azt is megmérték, hogy ezek az italok valójában mennyi alkohol tartalmaznak. Ez azért fontos, mert az alkoholmentes felirat nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ital egyáltalán nem tartalmaz alkoholt. Az előállítási technológia miatt ugyanis kis mennyiségű alkohol visszamaradhat ezekben a termékekben, ezért különösen rendszeres fogyasztás vagy érzékenyebb fogyasztói csoportok esetén indokolt az óvatosság. Jó hír azonban, hogy a vizsgált radlerek ezen a téren kiváló eredményt értek el. A mérési bizonytalanság figyelembevételével valamennyi vizsgált termék alkoholmentesnek tekinthető. Az eredmények lényegesen jobbak, mint néhány évvel ezelőtt az alkoholmentes sörök vizsgálatakor, amikor egyes termékekben magasabb alkoholtartalmat mértek, egy esetben pedig a törvényben megengedett határértéket is meghaladta az alkoholszint. Dr. Matyás Pirc, a Szlovén Fogyasztóvédelmi Szövetség munkatársa szerint az alkohol hiánya még nem jelenti azt, hogy az alkoholmentes radlerek rendszeres fogyasztásra alkalmasak. A vizsgált termékek átlagosan közel 6 g cukrot tartalmaztak 100 ml-ként. Ez azt jelenti, hogy egy fél literes doboz elfogyasztásával átlagosan 7 teáskanálnyi cukrot viszünk be a szervezetünkbe, amivel már túl is lépjük a napi ajánlott 25 g szabad cukorbevitelt, és jelentősen megközelítjük az 50 g-os felső határt. Külön probléma ezen termékek reklámozása, hiszen az alkoholmentesség miatt sokan úgy értelmezik, hogy gyermekek és serdülők számára is megfelelőek. Az alkoholmentes sör fogyasztása hozzászoktathatja gyermekeket és serdülőket a sör ízéhez. Egyes veszélyeztetett személyeknél, például korábbi alkoholfüggőknél, akik jelenleg abszinensek, pedig fokozhatja az alkohol utáni vágyat.
1: Szlovéniában 2004 óta igényelhető az Európai Egészségbiztosítási Kártya, amelyet a kötelező egészségbiztosítással rendelkező polgárok igényelhetik külföldi utazások előtt. A dokumentummal az EU-ban és még néhány más környező országban, sőt, Ausztráliában is az állami egészségügyi szolgáltatóknál érvényesíthető egészségügyi panaszok díjmentes elhárítása céljából. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya utazáskor nélkülözhetetlen, ezért időben érdemes beszerezni. Cigán Szilvia összeállítása.
2: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya ingyenes igazolás arról, hogy tulajdonosa Szlovéniában kötelező egészségbiztosítással rendelkezik. Külföldi utazás előtt ajánlott minden esetben ellenőrizni érvényességét. A kártya az Európai Unió tagállamaiban, az Európai Gazdasági Térség országaiban, Svájcban és az Egyesült Királyságban biztosít hozzáférést a sürgős, illetve orvosi beavatkozást igénylő egészségügyi ellátásokhoz az állami egészségügyi rendszer szolgáltatóinál. Kétoldalú megállapodások alapján Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Ausztráliában is használható, ahol általában csak a sürgősségi ellátásra érvényes. A kártya legnagyobb előnye, hogy az ellátás fedezetét nem előre meghatározott biztosítási összeg korlátozza, hanem a költségeket az adott ország szabályai alapján számolják el. Ha az adott ország önrészt vagy térítési díjat ír elő, azt a szlovén biztosítottnak is meg kell fizetnie. Fontos tudni, hogy a kártya kizárólag az állami egészségügyi hálózat szolgáltatóinál használható. A magárendelők, a horvátországi turisztikai rendelők, a hajóutakon nyújtott egészségügyi szolgáltatások, valamint a hegyi vagy sípályás mentés költségei általában nem tartoznak a fedezetbe. A kártya nem téríti a hazaszállítást, a külföldön előre tervezett kezelés vagy a szülés költségeit sem. Utazás előtt érdemes ellenőrizni a kártya érvényességét. Ha lejárt vagy még nincs ilyen kártyánk, ingyenesen igényelhető online, SMS-ben vagy a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet ZZZSZ kirendeltségein. Online igénylés esetén ideglenes tanúsítvány is kiállítható, amely legfeljebb 90 napig érvényes és ajánlott kinyomtatni. Ha utazás közben orvosi segítségre van szükség, mindig az állami egészségügyi rendszer szolgáltatóját keressük fel, és mutassuk be az Európai Egészségbiztosítási Kártyát vagy az ideglenes igazolást. Amennyiben a kezelést saját magunknak kell kifizetnünk, őrizzük meg a számlákat, az orvosi dokumentációt és a fizetési bizonylatokat, mert hazatérés után ezek alapján költségtérítés igényelhető a ZZZSZ-nél. Európán kívüli utazások, aktív vagy extrém sportok, kisgyermekes vagy idősekkel történő utazások, illetve olyan esetekben, amikor mentésre vagy hazaszállításra is szükség lehet, ajánlott kiegészítő utas egészségbiztosítást kötni. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Kereskedelmi Utasbiztosítás ugyanis együtt nyújtja a legteljesebb védelmet külföldi tartózkodás során. És mikor érdemes kiegészítő utasbiztosítást kötni? Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást. Kiegészítő biztosítás különösen ajánlott Európán kívüli utazásokhoz, téli sportokhoz, extrém vagy kalandsportokhoz, valamint kisgyermekekkel vagy idősekkel történő utazás esetén. Az Európai Kártya nem fedezi a magánorvosi ellátást, a hegyi vagy helikopteres mentést, a beteg hazaszállítását, a helyi önrészeket és térítési díjakat, valamint a külföldön előre tervezett kezeléseket. A két biztosítás együtt, amint már mondtuk, nyújt teljesebb védelmet utazás közben.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Cigán Szilvia összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Barna és Roy közös dalát hallhattuk, a Nem cserélnék senkivel című muzsikát, és zenei vonalon is folytatjuk témázgatás ügyileg, ugyanis a Fish a minap, teljesen pontosan július 1-én megosztotta Instagram oldalán, hogy az a Lehet az élet című daluk a utóbbi napokban, illetve hetekben töltötte a megjelenésének 9. mondhatni 9. évét, hát az évfordulóját teljesen pontosan a megjelenésének, és egyben pedig azt is megosztották a közönségükkel, hogy Idő van című lemezük, idén, azaz 2026-ban 10 éves, ugyanis ahogy azt már többször is említettük, március 17-én jelent meg egyébként a dal, amit az album egyébként még 2016-ban, és ez alkalomból akkor ugye jubileumi koncerteket, illetve turnét is tartanak a zenekar, mi pedig akkor, ha már egyszer tudjuk, hogy a Lehet az élet pont 9 éves lett a minap, akkor érkezzen is pontosan ez a dal a Fish zenekartól, na meg a mai eseményhez is illik, ugyanis Fish, ugyebár halak, és itt Lendván bőven tart a 18. nemzetközi halászléfőző verseny, amire a folytatásban is ki lehet látogatni. No, ne húzzuk tovább az időt, érkezzen a Fish, és a Lehet az élet.

Várlak még, ez volt a hét zeneszáma, mi pedig ezt az órát természetesen jobbnál jobb dalokkal zárjuk, pontban 4 órakor pedig akkor Szabó Rudolf várja majd Önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. A Hungaroring 40 című kiállítás megnyitójára kerül sor július 6-án hétfőn 18 órakor a Ljubljanai Liszt intézet kiállítótermében. A tárlat a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét öleli fel. A fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A képi anyagot különleges muzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából. Díjak, relikviák és versenyzőruhák is láthatóak a tálaton. Külön figyelmet érdemel a 2023-as Herendi Porcelán Manufaktúra által készített győztes trófea másolata. A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg a Ljubljanai Liszt intézetben. Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz a belföldi és a külföldi turisták, közölte ma a Horvát Egészségügyi Minisztérium. Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra. Ez az eddigi legnagyobb ilyen hálózat Horvátországban, hangsúlyozta a tárca. A legtöbb turista ambulanciát 12-t Dubrovnik Neretva megyében nyitják meg. Ukrajna az éjszaka folyamán nagyszabású dróntámadást intézett orosz olajlétesítmények ellen Szentpétervár közelében. Az orosz hatóságok szerint a légvédelem több mint 70 ukrán drónt semmisített meg a város térségében, és összesen 389 pilóta nélküli repülőeszközt fogott el országszerte. Áldozatokról vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés. Eközben péntek este orosz rakéta és dróntámadás érte az északkelet ukrajnai Szumi városát. A támadásban legalább 4 ember meghalt, 27-en pedig megsérültek. Egy lakóépület összeomlott, és feltételezhetően még mindig vannak túlélők a romok alatt, akiket a mentő egységek próbálnak kiszabadítani. Sport. A világbajnoki címre is esélyes Franciaország sérülés miatt Aurélien Tchouaméni nélkül lép pályára a ma esti Paraguay elleni nyolcaddöntőben Philadelphiában. A 26 éves középpályás comb-izom sérülést szenvedett, ezért várhatóan egy hét pihenő vár rá. Tchouaméni számára ez lett volna az 50. mérkőzés a francia válogatottban. A Real Madrid játékosa a Franciaország egyik kulcsembere és Kylian Mbappé csapatkapitány helyettese is. A szövetségi kapitány Didier Deschamps várhatóan Manu Koné-t jelöli helyette a kezdőcsapatba Paraguay ellen. A találkozó 23 órakor kezdődik.
2: Időjárás.
1: Holnap eleinte még napos időre számíthatunk, napközben azonban észak felül megnövekszik a felhőzet. Délután elszóltan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Továbbra is torlódik a forgalom Postojna előtt Koper irányában. Munkálatok miatt lezárták a belső sávot ezen a szakaszon. Lassan halad a forgalom a Steyr autópályán Sentil előtt Maribor irányában, valamint Slovenske Konyice előtt szintén Maribor felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6 és 92,7.

Danielfitől szólt a szerb mulatos, jobbnál jobb zenékből, pedig nem lesz hiány a folytatásban sem. Negyedkor pedig akkor várja önöket az eheti hétvégi rendezvú. Ha érdeklik önöket a részletek, akkor tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket egy újabb hétvégi randevún.
2: Ma Évi,
0: Carmen
1: és Jeanette tartunk veletek.
2: Biztosan érezted már te is, milyen jól tud esni egy jó ízű nevetés.
0: A szívből jövő kacagás után szinte még a könnyünk is kicsordul, majd kellemes fáradtság, oldottság fog el, és a feldobottság érzése még sokáig velünk marad.
1: De tényleg van igazolható kedvező élettani hatása a nevetésnek? Erre keressük ma a választ, ezért maradjatok a társaságunkban.

0: worry, be happy.
1: A nevetés a legjobb gyógyszer. Ezt a mondást szinte mindenki ismeri. De vajon tényleg igaz?
2: A válasz? Részben igen. A nevetés nem helyettesíti az orvosi kezelést, viszont a tudomány szerint valóban komoly jótékony hatásai vannak a testünkre és a lelkünkre is.
3: A nevetés nem csak kellemes, hanem hasznos dolog is.
1: Már az ókori görögök és kínaiak is hittek gyógyító erejében, és ma már tudományos kutatások is igazolják, hogy a nevetés fontos szerepet játszik az egészségünk megőrzésében.
2: Amikor nevetünk, az egész testünk reagál. Gyorsabban ver a szívünk, mélyebben lélegzünk, és több oxigén jut a szervezetünkbe.
3: Ez olyan, mintha egy mini edzést végeznénk. Nem véletlenül nevezik belső kocogásnak is.
1: A gelotológia nevű tudomány a nevetés biológiai hátterével, egészségre tett hatásaival foglalkozik.
2: A nevetés ugyanis befolyásolja a szervezet működését, több területen is jótékony hatást gyakorol ránk.
3: A nevetés külső hatásra válaszoló fizikai reakció, de több is egyszerű reflexnél.
1: Az arcizmok mozgásának az agyi folyamatokra, az amigdalára, vagyis az agynak az érzelmi reakcióban központi szerepet játszó részére, benne az úgynevezett örömközpontra is hatással van.
2: A gyerekek naponta akár több százszor is elnevetik magukat.
3: Sajnos, felnőtt korban már sokkal kevesebb szerélünk ezzel a sajátos örömforrással, a kacagás természetes frissítő, kedélyjavító, sőt, gyógyító lehetőségével.

0: Tekintsünk át néhány pontban a nevetés legfontosabb élettani hatásait.
1: A jóízű nevetés tágítja az ereket, serkenti a vérkeringést, jó hatással van a szívműködésre, hozzájárul a magas vérnyomás rendezéséhez is.
2: A rekeszizom mozgásával megmozgatja belső szerveket, fokozza azok vérellátását.
0: A tartós jó kedély, a pozitív gondolkodás önmagában is segít megőrizni az egészséget, a nevetés pedig különösen erősíti az immunrendszert.
1: Növeli a fertőzést okozó kórokozókkal szembeni védelmet biztosító ölősejtek, a T-limfociták számát, fokozza a szervezet ellenálló képességét.
2: A nevetés csökkenti a testben lévő stresszhormonok, a kortizol, az epinefrin és a dopamin szintjét. Viszont serkenti az úgynevezett boldogsághormon, vagyis az endorfin termelődését.
0: Ezek a nevetés kiváltotta hormonális változások enyhíthetik az alvászavarokat is, és hatással vannak az inzulin termelődésre, befolyásolják a vércukorszintet is.
1: A stresszhormonok csökkentése enyhíti a tartós stressz okozta belső feszültséget, a védekező testtartásba merevült izmok ellazulnak. Egy kiadós nevetés után az érintett kissé fáradtnak, de kellemesen oldottnak, nyugodtabbnak, energetikusabbnak érzi magát.
2: A nevetés annyira jó hatású, hogy antidepresszáns terápiaként is használható. Segít leküzdeni a nyomasztó érzéseket, a szorongást és a depressziót.
0: Ha humoros oldaláról közelítünk meg egy kellemetlen körülményt, negatív szituációt, az sokat segít annak elviselésében, mivel egyfajta távolságot teremt a helyzet és elszenvedője között.
1: Bár a jelenség pontos oka nem ismert, de a tapasztalatok szerint a nevetés által kiváltott biokémiai folyamatok fájdalomcsillapító hatásúak, növelik az érintett fájdalomtűrő képességét, fájdalomküszöbét is.
2: Idős, memóriazavarokkal küzdő emberek körében tapasztalható, hogy milyen jó hatással van rájuk a vidámság, a nevetés, különösen, ha azt társaságban élik át.
0: A jó ízű nevetés frissítő, élénkítő hatású az agyműködésre, javítja a betegek általános és pszichés, mentális állapotát egyaránt.

0: A pozitív fizikai és pszichés hatások mellett a nevetésnek közösségi ereje is van.
1: Javítja az emberi kapcsolatokat, segíti a kommunikációt, megkönnyíti a családi és munkahelyi ellentétek elsimítását.
2: A humor, a jókedv nem csak derűsebbé, hanem nyitottabbá, rugalmasabbá is teszi az embereket.
0: Mindemellett fontos tisztáznunk, hogy a nevetés nem csodaszer. Nem fog meggyógyítani egy komoly betegséget.
1: Viszont több szinten is támogatja a szervezet működését.
2: A nevetés például növeli a fájdalom küszöböt, ezért ugyanazt a fájdalmat kevésbé érezzük erősnek.
0: Emellett csökkenti a gyulladást és segíthet a stressz okozta problémák enyhítésében is.
1: Az is bebizonyosodott, hogy a rendszeresen nevető emberek könnyebben birkóznak meg a nehézségekkel, és általában pozitívabban látják a világot.
2: Ez hosszú távon a mentális egészségükre is jó hatással van.

0: Tudtátok, hogy nem csak a hangos nevetés számít?
1: Már egy egyszerű mosoly is elindít pozitív folyamatokat a szervezetben.
2: Az arcizmaink mozgása visszajelzést küld az agynak, ami ennek hatására jobb kedvre kapcsol.
0: A mosoly javítja a hangulatot még akkor is, ha eleinte nem is őszinte.
1: Segíti a társas kapcsolatokat, mert mások is könnyebben nyitnak felénk.
2: Csökkenti a feszültséget egy kínos vagy stresszes helyzetben.
0: Erősíti a közösségi élményeket, például egy baráti nevetés során.
1: A közös nevetés különösen erős hatású. Összeköt másokkal, növeli a bizalmat és javítja a kommunikációt.
2: Érdekes tény, hogy a gyerekek naponta akár több százszor is nevetnek, míg a felnőttek jóval kevesebbszer.
0: Pedig a kamaszkor az egyik legjobb időszak arra, hogy kihasználjuk a nevetés pozitív hatásait.
1: A sok stressz, tanulás és megfelelési kényszer mellett a humor segít kikapcsolni és egyensúlyban tartani a lelki állapotot.

0: A nevetés tehát nem csak szórakozás.
1: Valódi, mérhető hatásra van a testünkre és a lelkünkre is.
2: Csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot, erősíti az immunrendszert és segít a kapcsolatokban.
0: Nem kell hozzá más, csak egy jó vicc, egy baráti beszélgetés, vagy akár egy vicces videó.
1: Szóval, ha teheted, neves minél többet, mert tényleg jót tesz.

0: Ez volt a hétvégi randevú.
1: Zsanettel,
0: Évivel
1: és Carmennel.
0: Reméljük, élveztétek a társaságunkat, és valami újat is megtanultatok.
1: Mosolyogjatok, kacagjatok, és nevessetek egy jót.
2: A hétvégi randevú jövő szombaton is műsoron lesz, kapcsoljátok csak be a rádiót, vagy a Radio Player applikációt.
0: Velünk pedig néhány hét múlva újra találkozhattok. Addig is,
3: sziasztok!

Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van. Halálos munkabaleset történt ma reggel nem sokkal 8 óra előtt Domzsáliban. A rendőrség tájékoztatása szerint két munkás egy markológép kanalában állt, amikor az kilengett, és mindketten a földre zuhantak. Az egyik dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett, társa azonban olyan súlyosan megsérült, hogy később a kórházban életét vesztette. A helyszínelést a rendőrség bűnügyi nyomozói végezték. A hatóságok továbbra is vizsgálják a baleset körülményeit. Magyar Péter a kormánya nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán szombaton. Videós bejegyzésében elmondta, a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselő 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése szerepel. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Megkezdődött szombaton Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőinek gyászszertartása. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomása Teherán. A fővárosban már korán reggel megnyitották az imatermet, ahol a légitámadásban megölt vezető koporsója található. Megkezdődtek a gyászbeszédek is, amelyben Khameneit mártírnak nevezik. Korábban a városvezetés azt közölte, 15-20 millió embert várnak a megemlékezésre. A háromnaposra tervezett megemlékezés után a koporsót az Irán északkeleti részén lévő a síta muszlimak által szent városnak tekintett Qomba viszik. Khameneit július 9-én szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Sport. Elis Mertens okozta az idei wimbledoni teniszbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését. A belga játékos a harmadik fordulóban két játszmában búcsúztatta a korábbi tornagyőztes, második kiemelt Jelena Rybakinát. A világranglista 27. helyén álló Mertens pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta. A nyolcad döntőben a cseh Mari Buskova lesz az ellenfele. A legjobb 16 közé jutott még az ukrán Marta Kostyuk, az amerikai Ashlyn Krüger, valamint a férfiaknál az 5. helyen kiemelt ausztrál Alex de Minaur is.
2: Időjárás.
1: Holnap eleinte még napos időre számíthatunk, napközben azonban észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali 24 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Továbbra is torlódik a forgalom Posztolyna előtt Koper irányában. Lassan halad a forgalom a Steyr autópályán Sentil előtt Maribor irányában, és Szlovenszka Konyica előtt szintén Maribor felé.

Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok, technológiai híreink következnek. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI előzetes egyeztetéseket folytat arról, hogy az amerikai szövetségi állam 5%-os részesedést kapjon a cégben. A javaslatot Sam Altman és az OpenAI vezetői egy olyan szélesebb konstrukció részeként vetették fel, amely értelmében az USA nem csak az OpenAI-ban, hanem elvileg a legfontosabb amerikai AI cégekben is 5%-os részesedést szerezhetne, például az Anthropic-ban, a Google-ban vagy a Meta-ban. Nem világos ugyanakkor, hogy ezek a cégek támogatnák-e az elképzelést. Az sem világos, az állam pontosan milyen jogi formában szerezne részesedést a vállalatokban. Altman érvelése szerint a kormányzati részesedés módot adna arra, hogy az AI boomból származó pénzügyi nyerességből a társadalom is részesüljön. A terv illeszkedik Donald Trump kormányzatának elképzeléseihez is. Az amerikai elnök korábban már beszélt arról, hogy az állam részesedéseket szerezhetne stratégiai cégekben, akár egy állami vagyonalapon keresztül. Az eset pikantériája, hogy az OpenAI eleve egy non-profit vállalkozásként jött létre, és csak később vált piaci alapú céggé. Sokan bírálták már eleve azt a lépést, így most Altman ötlete egyesek szemében meglehetősen arcátlannak tűnik, és egyetlen céljának azt tekintik, hogy enyhítse az AI cégekre nehezedő egyre nagyobb nyomást. Közismert, hogy a mesterséges intelligencia működtetése óriási erőforrásokat igényel. Ez nem csak a felhasznált energiára, hanem a számítási kapacitásra is értendő. Rengeteg memória és processzor kell ahhoz, hogy az algoritmusok gyorsan és hatékonyan működjenek. Emiatt óriási ezekre a kereslet. Az eszközök legnagyobb részét az AI-t működtető cégek veszik meg, ez pedig elképesztő mértékben hagyja fel a két alkatrész árát. Ezzel el is érkeztünk a globális memóriaválság okához. Az a tény, hogy egyre drágábbak a mobilok, játékkonzolok, laptopok és gyakorlatilag minden, amelyhez memória vagy processzor kell, rendkívül frusztráló. Olyannyira, hogy nemrég egy csoportos keresetet adtak be az egyik kaliforniai bíróságon, amelyben például a Samsungot és a Micron citálnák bíróság elé. A vád szerint a vállalatok összejátszhatnak egymással is, rögzíthetik a termékeik árait. Ez az elmúlt években mintegy 700%-os áremelkedéshez vezetett. Hogy mi lesz a kereset vége, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy a kartellezés igen súlyos vád, főleg akkor, ha globálisan ekkora problémát okoz. Ha azonban a bíróság bizonyítottnak találná a vádakat, az jelentős átalakulást hozna a rampiacon, az árak pedig hosszú évek után ismét normalizálódhatnának. A Google még a májusi fejlesztői konferenciáján jelentette be, hogy hamarosan új AI funkció kerül a Gmailbe. Ez a Gmail Live, amelynek lényege, hogy a felhasználók a jövőben hangalapú keresést is végezhetnek a fiókjukban. És ez most jött el, ugyanis elindult a funkció beta tesztelése. Néhány androidos, valamint iPhone-os felhasználók számára már a nyáron megjelenik a funkció a Gmail appben, később pedig a Google AI Pro és Ultra előfizetői is használhatják majd azt. A Google már készített egy ilyen megoldást, a Gemini Live-ot, amely lehetővé teszi, hogy a chatbot felhasználói élőszóban tegyenek fel kérdéseket, vagy adjanak utasítást a mesterséges intelligenciának. A vállalat jelenleg azon dolgozik, hogy ezt a funkciót minél több szolgáltatásába beépítse, így a Gmail mellett a dokumentumok, a Drive is megkapja majd a saját funkcióját. Aki azon felhasználók között szerepel, akik próbálgathatják az újdonságot, azoknak egy live ikon jelenik meg a Gmail kereső sávjában, aminek megérintésére a Gemini gombja jön elő. Aki erre rákoppint, annak a Gmail Live teljes képernyős módban indul el, a rendszer pedig figyelmeztet, hogy egyelőre csupán béta változatról van szó. A Gmail Live mögött dolgozó Gemini-tól meg lehet kérni, hogy keressen ki bizonyos leveleket. Hogy mikor válik széles körben elérhetővé az újdonság, egyelőre nem ismert. A GIF-ek az önkifejezés fontos eszközei lettek a digitális térben az elmúlt években. A piacon több nagy szolgáltató is van, amely biztosít ilyen rövid mozgóképes tartalmakat az üzenetküldők és más nagy platformok számára. Egy jelentős szereplő azonban most búcsúzik, legalábbis részben. Június 30-án leállt a Tenor apija, ami annyit jelent, hogy a különféle szolgáltatások elvesztették a hozzáférésüket a Google tulajdonában álló GIF szolgáltató könyvtárához. A Tenort olyan nagy platformok használták korábban, mint az X, a Discord, a Blue Sky vagy a WhatsApp, vagy régebben a Facebook Messenger. A Tenor már egyik említett platformon sem érhető el, ugyanakkor nem is szűnik meg. A honlapja továbbra is elérhető, ahogyan a Google saját szolgáltatásaiban, például az üzenetekben is lehet használni. Az érintett platformok már megkezdték az átállást. A Discord a GIF-it és a Clip-it kezdte tesztelni már januárban, míg a WhatsApp májusban már át is állt a Clip-ire. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Még egy kicsit veled szólt Roy és Ádámtól, mi pedig még egy kicsit foglalkozunk a Fish zenekarral, ugye a délután folyamán már beszéltünk róluk egy picit, teljesen pontosan azt, hogy ugye idén jubileumos az Idő van című lemezük, ami ugye 2016. március 14-én jelent meg. No de, arról még nem beszéltünk, hogy egyébként szokásukhoz híven a Fish azért trollkodik a közösségi médiában, teljesen pontosan Instagramon most a foci VB-vel kapcsolatban is kitettek egy-egy videót, többek között arról, ahogy például Lionel Messi vagy Ronaldo nyilatkozik, a magyar médiának úgymond, és akkor ehhez hozzátettek egy hamis fordítást, illetve feliratokat. No, Ronaldóval az úgynevezett interjúban feltettek neki egy olyan kérdést, hogy Kovács Krisztián idén zenél 30 éve, és hogy mi a véleménye erről, ha már egyszer névrokonok. És erre ehhez akkor az a fordítás társult, hogy nem minden Krisztián világsztár, de 1996 óta többet is össze tudod volna hozni. Tudom, hogy focistának készült, aztán amatőrzenész lett, egyébként viccelek, nem. Nem azt mondom, hogy béna, de jó a nem ilyen. A Fish dobosa, meg Tatabánya Drucker, az ország Kolumbiája, szóval nem tudom mi az elképzelés, nosztalgiára még jók lehetnek. Augusztus 1-én például a Kobuciban az első First of Many lemezt is megidézik, mert hogy 20 éves lett, 2006, nekem az első VB-m, na mindegy, nem vagyunk egyformák. Ha Messi ott lesz, lehet el is megy, el sem megyek. Az Are You Away nagy kedvenc dalom volt, aztán majd meglátjuk. Na hát egy kicsit ilyen összevisszás ez a nyilatkozat, de egyébként mondhatni, hogy szégyentelenül reklámozzák is saját magukat egyben, ugyanis ugye szóba került a Kobucis nagy koncert, ahol az első albumukról is szólni fognak dalok, legalábbis azok alapján, amit már beharangoztak a közösségi médiában, történetekben, posztokban, stb. No, minden esetre mi folytatjuk egy újabb jubileumi dallal, ha már egyszer Fish és ha már egyszer halászlé főző verseny, teljesen olyan, mintha direkt a mai napra igazítottok volna ezeket a témákat. Érkezik ismételten az Idő van 10 éves albumról, nem más, mint a Kockás inges lányok.

0: A családban nálatok mindenki magyar? A szülők közül?
1: Az apukám felére szlovén, meg az egyik mamám egyáltalán nem tud magyarul.
0: És akkor vele szlovénul beszélget?
1: Igen.
0: És így el tudod különíteni, hogy az egyik szülőhöz ilyen nyelven, a másikhoz meg másabb nyelven?
1: Igen, de tulajdonképpen az unokatestvéremnél is így van, és azért a két unokatestvérem tanítsák az apukájukat magyarul beszélni.
0: Elfogadja, szeretne az apukájuk tanulni magyar nyelvet?
1: Igen.
0: Nagyon jó.
2: Meg az én kis testvérem, aki 4 éves, nem beszél sokat magyarul, és szlovénul többet beszél, mint én.
0: Hogy? Milyen nyelven beszélnek hozzá a szülők?
2: Apuka jobban úgy szlovénul. Meg az óvodában is csak úgy szlovén tanárnők vannak, óvónénik, nem meg magyarok nincsenek éppen.
0: Ugye, mitől függ az, hogy ezt szépen meg tudjátok őrizni a magyar nyelvet, illetve a tudásotokat? Mit kell csinálni?
2: Beszélni magyarul.
0: És hol kell beszélnetek magyarul?
3: A családban, iskolában, de ott két nyelvűn, meg ilyen városokban, mint Budapest,

Baby Gabi és Lala közös dalát a Van egy kulcsot hallhattuk az imént, és megint csak visszatérünk a Fishre, mint ahogy a gyerekgondolatok előtt is ugye beszéltünk róluk, és említettük, hogy egyébként nincs hiány trollkodásból a közösségi médiában. Többek között ugye említettük, hogy Lionel Messi interjúját is úgymond egy picit meghamisították, és az eredeti fordítás helyett egy hamis fordítást tettek hozzá, illetve ha pontosítani szeretnénk, akkor hamis feliratokat tettek magához az interjúhoz. Egyébként a videóban arról kérdezték, úgymond a Fishes verzióban Messit, hogy mennyire halrajongó, és hogy augusztus 1-én ott lesz-e a kobucis Fish bulin. Ő aztán erre azt válaszolta, hogy az idén 15 éves savlemeznél csatlakoztam be, amikor 2011-ben én is nagyot mentem a Barcában. Itt jegyezném meg, hogy a pozitívó spanyol nyelvű Fish dalt rommá hallgattuk a meccsek előtt, mondjuk akkor azt hittük, hogy Quimby. A Mi vagyunk itt baromi nagy alap az Egyszer akarom is adogatja, de a zenekartagokat annyira nem bírom, főleg a Szapektól vagyok ki. Baseballt néz, egy igazi bobó, a Binges meg ugyanakkora, mint én. Egy egyeneset sem tud rúgni, meg hoki meccsekre jár egyébként. Régen sokkal jobbak voltak, ott leszek egyébként a koncerten, mert a szebb időkből is hoznak számokat, amikor jó volt még Fishesnek lenni. Maxra högök egy jót. Na egyébként van egy rész ebben, amikor említi, hogy Quimbynek hitték a dalt, ez már azért is vicces, mert amikor az Iron Maiden ugye Budapesten játszott, akkor eljátszották a Quimby egy dalát is, és nagyon sokan azt hitték, illetve adtak közzé olyan cikkeket is, amiben úgy vélték, hogy egyébként a Fishnek a dalát játszották, ehhez viszont

közretett az is, hogy ugye akkor is nem volt hiány trollkodásból, ami az Instagram, Facebook oldalokat illeti, és ők maguk is kiírták, hogy a Iron Maiden minket játszott. Na de, említést tettek arról is ebben a videóban, hogy az idén 10 éves az Idő van album, és ugye erről már szóltak ma dalok bőven. Érdemes egyébként megemlíteni, hogy ugyanarról a lemezről származnak még a jól ismert Gyújtsuk fel és a Ne is figyelj rám című dalok. Na de, ennél a videónál akkor szólt a 15 éves savlemezről is szó, volt róla szó, és mi egy kis változatosságért lejátsszuk a Mi vagyunk itt című dalt, és egyébként továbbra is, ugye, ha már fish, azaz halak, akkor érdemes még a folytatásban is kilátogatni a ma megrendezett halászlé főző versenyre, ahol a halászlé mintákat már egyébként leadták 5 órakor, és várhatóan 6:30 lesz az eredményhirdetés, már legalábbis a hivatalos program szerint. Ha viszont azt mégis lekésnék, akkor nem kell szomorkodni, 7-től a Duoteo szórakoztatja a közönséget jobbnál jobb dalokkal. Na, érkeznek akkor most a halak, és a Mi vagyunk itt, mi maradunk itt a Muravidéki Magyar Rádió stúdiójában, önök pedig látogassanak el a mai 18. nemzetközi halászléfőző versenyre, felnőtt az esemény mondhatni, megérdemli, hogy önök is ellátogassanak rá.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Göncz Tamara műsorvezető jelentkezik az elmúlt órák legfontosabb híreivel. Először röviden, címszavakban foglaljuk össze a legfontosabb eseményeket.
2: Szlovénia büszke az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolataira.
1: Magyar Péter benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot.
2: Kongresszus tart az AFD Erfurtban.
1: Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallás és politikai vezetőjének gyászszertartása.
2: Ukrajna rossz olajlétesítményeket támadott Szentpétervár közelében.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: A szlovén külügy és európai ügyek minisztériuma gratulálta az Egyesült Államoknak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Tone Kaiser külügyminiszter üzenetében úgy fogalmazott, ez a jubileum nem csak az amerikai történelem fontos mérföldköve, hanem a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság ünnepe is.
1: A minisztérium kiemelte, Szlovéniát és az Egyesült Államokat tartós barátság, partnerség és szövetség köti össze. Hangsúlyozták azt is, hogy a szlovén kivándorlók és leszármazottaik jelentős szerepet játszottak az amerikai gazdaság, kultúra, tudomány és technológia fejlődésében. Videóüzenetében Tone Kaiser azt is kiemelte, Szlovénia büszke arra, hogy az Egyesült Államok közeli barátja és szövetségese, valamint arra is, hogy az amerikai First Lady Melania Trump szlovén származású.
0: Halálos munkabaleset történt ma reggel, nem sokkal 8 óra előtt Domžaliban. A rendőrség tájékoztatása szerint két munkás egy markológép kanalában állt, amikor az kilengett, és mindketten a földre zuhantak.
1: Az egyik dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett, társa azonban olyan súlyosan megsérült, hogy később a kórházban életét vesztette. A helyszínelést a rendőrség bűnügyi nyomozói végezték, a hatóságok továbbra is vizsgálják a baleset körülményeit.
0: Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök erről a Facebook oldalán számolt be szombaton. Videós bejegyzésében elmondta, a 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársaság elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése szerepel.
1: A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel.
0: Rekordszámú 62 turista ambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz a belföldi és a külföldi turisták, közölte a Horvát Egészségügyi Minisztérium.
1: Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe. Receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra. A legtöbb turista ambulanciát 12-t Dubrovnik Neretva megyében nyitják meg.
0: Mintegy 20 ezer ember vonult ma Erfurt utcáira, hogy tiltakozzon a szélső jobboldali Alternatíva Németországnak párt éves kongresszus ellen. Antifasiszta tüntetők zárták el az utakat a városban, miközben rohamrendőrök felügyelték az eseményeket. A rendőrség engedélyezte a tüntetést.
1: Az antifasiszta tüntetők festékpatronokkal és petárdákkal támadták meg az AfD egyik választókerületi irodáját. A kongresszus ennek ellenére a terveknek megfelelően megkezdődött. A párt ismét Alice Weidelt és Tino Krupallát választották társelnöknek. Egyiküknek sem akadt kihívója. Az AfD egy EU-szkeptikus párt, amely a bevándorlás szigorú korlátozását szorgalmazza és bírálja Berlin Ukrajnának nyújtott támogatását az Oroszország ellen folytatott háborúban. A párt támogatottsága az utóbbi hónapokban emelkedett az országos közvéleménykutatásokban. A legfrissebb felmérések szerint a párt támogatottsága akár a 29%-ot is eléri, szemben a német kancellár Friedrich Merz CDU-CSU csoportjának 22%-os eredményével.
0: 14. Leo pápa lampedúzai látogatásán arra kérte az európai országokat, erősítsék meg együttműködésüket a migráció kezelésében, és dolgozzanak ki olyan hosszú távú stratégiát, amely egyszerre biztosít azonnali segítséget, valamint a migránsok befogadását, védelmét és társadalmi beilleszkedését.
1: A pápa hangsúlyozta, Lampedusa, amely évek óta az Észak-Afrikából érkező migránsok egyik legfontosabb európai belépési pontja, jól érzékelteti, milyen történelmi kihívást jelent a migráció az európai társadalmak számára. Látogatása során 14. Leo tiszteletét fejezte ki azok előtt a migránsok előtt, akik a tengeri átkelés közben vesztették életüket, és köszönetet mondott a sziget lakóinak a bajba jutott emberek iránt tanúsított emberségükért és szolidaritásukért.
0: Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomása Teherán. A fővárosban kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a vezető koporsója található. Megkezdődtek a gyászbeszédek is, amelyben Khameneit mártírnak nevezik.
1: Korábban a városvezetés azt közölte, 15-20 millió embert várnak a megemlékezésre. A szertartásra pénteken több külföldi hivatalos delegáció is érkezett, a többi között Oroszország, Libanon, Szaúd-Arábia, Katar, Afganisztán és Kína is képviselőket küldött. Bár európai vezetőket nem hívtak meg, az IRNA iráni hírügynökség tudósítása szerint több európai ország iszlám központja képviselteti magát az eseményen. A teheráni megemlékezés után a koporsót az Irán északkeleti részén lévő a síita muszlimok által szentvárosnak tekintett Komba viszik. Khameneit július 9-én szülővárosában helyezik végső nyugalomra.
0: Ukrajna az éjszaka folyamán nagyszabású dróntámadást intézett orosz olajlétesítmények ellen Szentpétervár közelében. Az orosz hatóságok szerint a légvédelem több mint 70 ukrán drónt semmisített meg a város térségében, és összesen több mint 500 pilóta nélküli repülőeszközt fogadt el országszerte. Áldozatokról vagy jelentősebb károkról nem érkezett hivatalos jelentés.
1: Eközben péntek este orosz rakéta és dróntámadás érte az északkelet ukrajnai Szumi városát. A támadásban legalább 4 ember meghalt, 27-en pedig megsérültek. Egy lakóépület összeomlott.
0: A Hungaroring 40 című kiállítás megnyitójára kerül sor július 6-án hétfőn 18 órakor a Jubilanai Liszt Intézet kiállító termében. A tálat a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét öleli fel.
1: A fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A képi anyagot különleges muzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából. Díjak, relikviák és versenyzőruhák is láthatók a tárlaton. Külön figyelmet érdemel a 2023-as Herendi Porcelán Manufaktúra által készített győztes trófea másolata. A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg a Ljubljanai Liszt Intézetben.
2: Sport.
0: A világbajnoki címre is esélyes Franciaország sérülés miatt Aurélien Tchouaméni nélkül lép pályára a ma esti Paraguay elleni nyolcaddöntőben. A 26 éves középpályás comb-izom sérülést szenvedett. A szövetségi kapitány Didier Deschamps várhatóan Manu Koné-t jelöli helyette a kezdő csapatba Paraguay ellen. A találkozó 23 órakor kezdődik. Előtte 19 órakor rendezik a Kanada-Marokkó összecsapást. A nyolcaddöntő további párosításai Brazília-Norvégia, Mexiko-Anglia, Portugália-Spanyolország, Egyesült Államok-Belgium, Argentina-Egyiptom és Svájc-Kolumbia. Elis Mertens okozta az idei wimbledoni teniszbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését. A belga játékos a harmadik fordulóban két játszmában búcsúztatta korábbi tornagyőztes második kiemelt Jelena Rybakinát. A nyolcaddöntőben a cseh Mari Buzková lesz Mertens ellenfele. A legjobb 16 közé jutott még az ukrán Marta Kostyuk, az amerikai Ashlyn Krüger és a férfiaknál az 5. helyen kiemelt ausztrál Alex de Minaur.
1: Időjárás. Holnap eleinte még napos időre számíthatunk, napközben észak felől megnövekszik a felhőzet. Délután elszórtan záporok, helyenként zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali 24 és 29 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom Posztolyna előtt Koper irányában, a Steyr autópályán Szentély előtt Maribor irányában és Szlovenszke Konyice előtt szintén Maribor felé.
0: Esti krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Göncz Tamara műsorvezető és Bencik István hangtechnikus nevében kívánok további kellemes rádiózást és szép estét. A viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Ugye, ahogy azt már a mai délután folyamán többször is említettük, ma van a 18. nemzetközi halászléfőző verseny, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy egyébként továbbra is ki lehet látogatni, nagyon sok szeretettel várnak mindenkit. 18.30-kor, vagyis pont most van az eredményhirdetés a jelentések szerint legalábbis, úgyhogy azok, akik kijutottak, azoknak mindenképpen érdemes figyelni, hogy akkor végül melyik halászlé, illetve melyik csapat nyeri meg akkor ezt a 18. mondhatni már nagykorú versenyt. Egyébként pedig azok, akik mégiscsak lekésték az eredményhirdetést, illetve lekésik majd az eredményhirdetést, még úgy is érdemes kilátogatni, ugyanis 19 órakor utcabál lesz a Duotea együttessel, és meg lehet próbálkozni ugye a kóstolókkal is, legalábbis kínálat alapján négy csapat kínál kóstolóadagokat halászléből. A tiszai halászlét a törökszentmiklósi polgármesteri hivatalnál lehet kóstolni, a drávai halászlét a haspárti tím, azaz Hódmezővásárhely csapatánál, aztán az egyéb halászléket a völgyi falusi önkéntes tűzoltó egyesület sátránál, és sült hallal is várják az érdeklődőket, legalábbis azokat, akik nem a halászlé kedvelői, méghozzá a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének sátránál, illetve ernyőjénél, hogy pontosan hogy is van felállítva ugye a verseny része ennek az eseménynek, azt mi sajnos nem tudjuk, de mindenképpen érdemes megpróbálkozni ugye ezeknél a csapatoknál, hát ha még maradt étel, halászlé, sült hal, amiből aztán lehet kóstolni. Ha pedig nem szeretik a halat, akkor várják önöket egyéb kínálattal is. A Csentei Szőlőtermelők Egyesülete hústállal, csevappal, rántott halfilével és sokrétű bélessel is várják az érdeklődőket. A Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület Petesháza jóvoltából lángos is vár azokra, akik éppen azt kívánják meg, és kürtös kalácsot is lehet venni, illetve van még itt vattogatott kukorica, vattacukor, és ugye mindenképpen érdemes megpróbálkozni akkor még ezeknél is, hogyha valamelyik felkeltette az érdeklődésüket, ugyebár. No, minden esetre mi várjuk majd a legfrissebb híreket, hogyha majd ma nem is, akkor holnap ugye arról lesz beszámoló, hogy végül kinyerte a 18. nemzetközi halászléfőző versenyt. Mi ezt sok szeretettel várjuk, ahogy már említettem, és nem tudjuk hangsúlyozni ismételten csak, hogy azért látogassanak ki a halászléfőző versenyre, annak ellenére, hogy a verseny része már befejeződött, zenéből nem lesz hiány, ott sem, és itt sem. Érkezik a halott pénz és Kővári Zoli közös dala, a mindenre ráveszel.

Margareta Ellentől szólt a Veled minden, és ha a halászlé főzőre ma kilátogatnak, akkor érdemes ellátogatni a lendvai Rózsavárosi Parkba is. Ugyanis még a mai napon 17 órától egészen 8-ig várják az érdeklődőket, ugye a könyvtár a lombok alattra, vagy inkább hát a parkba teljesen pontosan, hogyha valaki szeretne egy kellemes kis estét eltölteni most már lassacskán könyvek, illetve folyóiratok lapozgatásával, akkor érdemes akár megfontolni azt is, hogy kilátogatnak tehát a Lendvai Városi Parkba, a Rózsavárosi Parkba, és kezükbe vesznek egy-egy könyvet, folyóiratot, egészen 8-ig ezt megtehetik. Ha pedig ma mégsem sikerülne kijutni oda, akkor holnap, azaz vasárnap reggel 9-től egészen déli 12 óráig várják majd önöket, úgyhogy akkor ezt be lehet akár pótolni is. De hogyha azért kilátogatnak ma, tehát ismételten a 18. Nemzetközi Halászléfőző Versenyre, akkor érdemes beiktatni egy kis parkozást is, és egyben akkor egy kis olvasgatást. Na, ezt tudjuk mi még ajánlani. Érkezik a folytatásban most Harry Styles és a Late Night Talking.

Az volt Harry Styles és a Late Night Talkin, mi pedig, ha már zene, akkor egy kicsit évfordulózunk. Ugyanis az Oasis 16 év szünet után a Velsi Cardiffban található Principality stadionban indította újraegyesülésének 41 állomásos világkörüli turnéját, pont hogy a mai napon, ugye július 4-én. A zenekar újraegyesülését és a turnét 2024. augusztus 27-én jelentették be. Két nappal debütáló albumuk a Definitely Maybe 30. évfordulója előtt, és akkor 2025-ben, vagyis egy éve kezdték meg pontosan a mai napon a turnét. Állítólag körülbelül 14 millió ember csatlakozott a versenyhez, az 1,4 millió jegyért, az akkoriban bejelentett mindössze 17 koncertre az Egyesült Királyságban és Írországban. A turné Ázsiát, Ausztráliát, Európát, Észak-Amerikát és Dél-Amerikát is felvonultatta volna. No, az Anyways, Here's a Wonderwall azért egy olyan mondat egyébként, ami az Oasis emlegetve mindig valahogy el szok hangzani. Egyébként a no mindegy, itt a Wonderwall-t jelenti, hogyha lefordítjuk. És egyébként egy kulturális mém, amely az amatőr gitárosokat gúnyolja ki, akik magukra vonják a bulikon a figyelmet, csak azért, hogy eljátsszák az Oasis 1995-ös megaslágerét. Egyébként a dal alapvető akkordokat tartalmaz, ezért egy elkerülhetetlen korai mérföldkő a gitártanulásra és a tömegek lenyűgözésére törekvő kezdők számára. Minden esetre pontosan ez a mondat, és ugye az, hogy mindenki valamiért, vagy valahogy az tanulás kezdetében ezzel a dallal kezdi, ugye a Wonderwall-lal mémmé vált az Anyways, Here's Wonderwall mondat, és mi is csak ezt tudjuk mondani, hogy Anyways, Here's Wonderwall, ugyanis érkezik pontosan ez a zene az Oasis-től.

Kispál és a Borz az Életben című dalával búcsúzunk mi a délutáni csapattal önöktől, ugyanis hamarosan itt van 7 óra, amikor aztán, ahogy azt jól tudhatjuk, várja majd önöket az esti mese. Egyébként 8-tól a terápjárót ismételjük, 8:30-tól szólni fog a muravidéki mulatós zenei összeállítás, és az esti műsor folyamán rengeteg

hetek. Jó zene várja még Önöket itt a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában, úgyhogy annak ellenére, hogy mi búcsúzunk, érdemes lesz továbbra is a készülékek mellett maradni. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Bencik István, a napi híreket Szabó Rudolf szerkesztette, a műsorvezető pedig Göncz Tamara volt. Megköszönjük figyelmüket, és természetesen azt, hogy velünk tartottak ma is, és csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, ha azt nem, látogassanak ki a halászléfőző versenyre, illetve most már a bulira, mondhatjuk így is. És ugyebár kellemes estét, kellemes rádiózást kívánunk, ha megtartsanak holnap reggel 17:30-tól a délelőtti csapattal is, ha tehetik.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Mese a Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a kis gömböc. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, ahol a kis kurta farkú malac túl, volt egyszer egy szegény ember, annak felesége és három leánya. Egyebük se volt a világon, mint egy kicsi malacuk, no, hanem azt dajkálták is ám. Jó, kövérre meghízlalták, hogy majd kirepett. Na, hogy kárba ne menjen a malacuk, leölték, megperselték, szalonnáját, húsát, kolbászát a füstre tették, s a télen át szép lassacskán meg is ették. Tavasszal a malacból nem volt egyéb, csak a kis gömböc. Mondja egyszer a szegény asszony az idősebb leányának. Eredj, lányom, menj fel a padlásra, s hozd le azt a kis gömböcöt. Fölmegy a leány, le akarja venni a gömböcöt, de ahogy hozzányúlt, hát csak megszólal a gömböc. Mit akarsz? Na hé, meg akarsz enni? Majd megeszlek én. És azzal ham, bekapta. Szegény asszony nem tudta elgondolni, hogy hol marad oly sokáig a leánya, hát küldi a középsőt, menjen a nénye után, hozzák már azt a gömböcöt. Fölmegy a leány, de ez is épp úgy járt, mint a nénye. A kis gömböt, ham, bekapta. Helyját mérgelődött a szegény asszony, hogy ő még ilyet nem látott, hogy ilyen sokáig oda maradjanak, amiatt a haszontalan kis gömböc miatt. Eredj, leányom, mondta a legkisebbnek. Szólj a nénéidnek, hogy hozzák már azt a gömböcöt, mert a sarkukat hátrafordítom. Fölmegy a kis leány nagy sebesen. No de, ha felment, nem is jött vissza. A kis gömböc őt is, ham, bekapta. Várja, várja a szegény asszony a leányait, de hát hiába várja. Na hiszen megálljatok, majd lehozlak én titeket gömböcöstől mindenestől. Fölszaladt a létrán nagy haraggal, no de ha fölszaladt, hát ott is maradott a kis gömböc, őt is, ham, bekapta, hogy az orra hegyese látszott ki. Jő haza a szegény ember, hát nincs se asszony, se vacsora. Keresi, kiabálja. Hí, asszony, hí, hol vagy, hát merre lettél? Kiabálta a leányait, hírük poruk sem volt. Benézett az ágy alá, a kályha mögé. Fölkajtatott minden zeget zugot, hát nem voltak sehol. Aztán felment a padlásra, hát ha ott vannak. Ott meglátta a kis gömböcöt. Gondolja magában, ej, majd segít magán. Levágja a kis gömböcöt, az lesz a vacsora, ha nincs is itthon az asszony. De ahogy odament, a kis gömböc mérgesen rá kiáltott. Na mit, te is meg akarsz enni? Abból nem lesz semmi. Sam, bekapta a szegény embert is. No hát, az Isten csodája volt eddig is, hogy a kis gömböc le nem szakadott. Négyet még csak elbírt valahogy, de mikor a szegény embert is bekapta, puff, leszakadt, s leesett. Aztán elkezdett gurulni. Legurult a létrán, ki az udvarra, az udvarból ki az utcára, ottan utolért egy sereg kapás embert, s asszonyt, s azokat is bekapta. Tovább gurult ki az országútra, ott szembe jött vele egy regiment katona. Azt is bekapta. Még ez sem volt elég a telhetetlen gömböcnek. Gurult tovább, s az út szélén bekapott egy kondász fiút, aki éppen javában ette a paprikás szalonnát. No, hanem a kondász fiúval megjárta. Egy jó, hegyes, fanyelű bicska volt a kondász fiúnál, s amikor épp bekapta, a kés megakadott a szájában, végig hasította. Egymás után ömlöttek ki a katonák, a kapás emberek, a szegény ember, a felesége, meg a három leánya. Aztán futott mindenki, amerre látott. Ott hagyták az árok szélén a kirepett kis gömböcöt. Ha a kis gömböc ki nem repett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: Itt a vége, most jövő le! csepelmem.

bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a tisza víz a zengabakony, a vértes kedves nem tagadom, a káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A regisztrált tiszta alkoholfogyasztás a 15 éves és annál idősebb lakosok körében 2024-ben fejenként 10,4 liter volt, ami meghaladja az európai régió átlagát. Ez azt jelenti, hogy egy 15 évnél idősebb szlovén lakos évente átlagosan 82 liter sört, 42 liter bort és 4 liter töményszeszes italt fogyasztott. Biztonságos alkoholfogyasztás nincs, sőt tény, hogy az alkoholmentes sör, amely legfeljebb 0,5 térfogat százalék alkoholt tartalmazhat, fogyasztása a magasabb alkoholtartalmú sörökhöz képest kisebb kockázatot jelent, mivel ugyanakkor a mennyiség elfogyasztásával kevesebb tiszta alkohol jut a szervezetbe. Az egészségvédelem szempontjából azonban, különösen bizonyos daganatos betegségek kockázatát tekintve, az alkoholnak nincs biztonságos mennyisége. Az alkoholmentes italokkal kapcsolatos megállapításokat Cigán Szilvia foglalja össze.
2: Szlovénia az egyfőre jutó tiszta alkoholfogyasztás tekintetében a világ élvonalába tartozik, az alkohollal összefüggő halálozás pedig Európában az egyik legmagasabb. Társadalmunk az alkohollal szemben túlságosan elnéző. E tények mellett azon kellene elgondolkodni, hogy ez milyen hatással van azokra a gyermekekre, akik ilyen környezetben nőnek fel. Egy pohár sör csak kóstolónak, pezsgő az ünnepségen, kocintás a gyerekek előtt. Azon folyamatosan gyakorolt apró szokások, amelyeket nem is regisztráljuk, mert kultúránk részét képezik. Ugyanakkor sokkal mélyebb nyomot hagyhatnak, mint azt bárki is gondolná. A nyár a gyakoribb kerti partik és a piknikek ideje, amikor egyes italok szomjoltóként is literszám folynak, ezért most különösen fontos tudatosítani, hogy az alkoholmentes sörök és radlerek sem kivételek. A Tudod, mit iszol? Veskáj PS programot, amelyet a Szlovén Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma finanszíroz, a Táplálkozástudományi Intézet valósítja meg karöltve a Szlovén Fogyasztóvédelmi Szövetséggel, a József Stefán Intézettel és az Országos Népegészségügyi Intézettel. A program egyik legfontosabb célja a lakosság tájékoztatása az alkoholos italok összetételéről, valamint az alkoholfogyasztás kockázatairól és káros következményeiről. A program megvalósításának egyik kulcsfontosságú eszköze a veskáj és ingyenes mobil alkalmazás. Dr. Anita Kussár, a Táplálkozástudományi Intézet docense szerint az applikáció felhasználója az okostelefonja kamerájával lefényképezi az élelmiszer vagy ital vonalkódját, majd ezt követően az alkalmazás megjeleníti a termék adatait. Alkoholos ital esetén feltünteti az energiaértéket és az alkoholtartalmat. Az adatok 100 ml-re vagy egy adag alkoholos italra vonatkoznak. Az információk egy kiterjedt adatbázisból származnak, amely több tízezer előre csomagolt termék összetételét tartalmazza, köztük több mint 2700 alkoholos italét. Az adatbázis bővítéséhez a fogyasztók is hozzájárulhatnak. Ha egy termék még nem szerepel benne, az alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó feltöltse annak adatait. Az alkalmazás rendkívül népszerű. Eddig több mint 75 ezeren töltötték le, és több mint 35 ezeren használják rendszeresen, mondta dr. Kussár a július elején tartott sajtótájékoztatón. A Tudod, mit iszol program keretében a Szlovén Fogyasztóvédelmi Szövetség elvégezte az alkoholmentes radlerek piaci felmérését. A szakemberek 28 a szlovén üzletekben kapható terméket vizsgálták meg. Az összetétel és a jelölések ellenőrzése mellett laboratóriumban azt is megmérték, hogy ezek az italok valójában mennyi alkohol tartalmaznak. Ez azért fontos, mert az alkoholmentes felirat nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ital egyáltalán nem tartalmaz alkoholt. Az előállítási technológia miatt ugyanis kis mennyiségű alkohol visszamaradhat ezekben a termékekben, ezért különösen rendszeres fogyasztás vagy érzékenyebb fogyasztói csoportok esetén indokolt az óvatosság. Jó hír azonban, hogy a vizsgált radlerek ezen a téren kiváló eredményt értek el. A mérési bizonytalanság figyelembevételével valamennyi vizsgált termék alkoholmentesnek tekinthető. Az eredmények lényegesen jobbak, mint néhány évvel ezelőtt az alkoholmentes sörök vizsgálatakor, amikor egyes termékekben magasabb alkoholtartalmat mértek, egy esetben pedig a törvényben megengedett határértéket is meghaladta az alkoholszint. Dr. Matyás Pirc, a Szlovén Fogyasztóvédelmi Szövetség munkatársa szerint az alkohol hiánya még nem jelenti azt, hogy az alkoholmentes radlerek rendszeres fogyasztásra alkalmasak. A vizsgált termékek átlagosan közel 6 g cukrot tartalmaztak 100 ml-ként. Ez azt jelenti, hogy egy fél literes doboz elfogyasztásával átlagosan 7 teáskanálnyi cukrot viszünk be a szervezetünkbe, amivel már túl is lépjük a napi ajánlott 25 g szabad cukorbevitelt, és jelentősen megközelítjük az 50 g-os felső határt. Külön probléma ezen termékek reklámozása, hiszen az alkoholmentesség miatt sokan úgy értelmezik, hogy gyermekek és serdülők számára is megfelelőek. Az alkoholmentes sör fogyasztása hozzászoktathatja gyermekeket és serdülőket a sör ízéhez. Egyes veszélyeztetett személyeknél, például korábbi alkoholfüggőknél, akik jelenleg abszinensek, pedig fokozhatja az alkohol utáni vágyat.
1: Szlovéniában 2004 óta igényelhető az Európai Egészségbiztosítási Kártya, amelyet a kötelező egészségbiztosítással rendelkező polgárok igényelhetik külföldi utazások előtt. A dokumentummal az EU-ban és még néhány más környező országban, sőt, Ausztráliában is az állami egészségügyi szolgáltatóknál érvényesíthető egészségügyi panaszok díjmentes elhárítása céljából. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya utazáskor nélkülözhetetlen, ezért időben érdemes beszerezni. Cigán Szilvia összeállítása.
2: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya ingyenes igazolás arról, hogy tulajdonosa Szlovéniában kötelező egészségbiztosítással rendelkezik. Külföldi utazás előtt ajánlott minden esetben ellenőrizni érvényességét. A kártya az Európai Unió tagállamaiban, az Európai Gazdasági Térség országaiban, Svájcban és az Egyesült Királyságban biztosít hozzáférést a sürgős, illetve orvosi beavatkozást igénylő egészségügyi ellátásokhoz az állami egészségügyi rendszer szolgáltatóinál. Kétoldalú megállapodások alapján Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Ausztráliában is használható, ahol általában csak a sürgősségi ellátásra érvényes. A kártya legnagyobb előnye, hogy az ellátás fedezetét nem előre meghatározott biztosítási összeg korlátozza, hanem a költségeket az adott ország szabályai alapján számolják el. Ha az adott ország önrészt vagy térítési díjat ír elő, azt a szlovén biztosítottnak is meg kell fizetnie. Fontos tudni, hogy a kártya kizárólag az állami egészségügyi hálózat szolgáltatóinál használható. A magárendelők, a horvátországi turisztikai rendelők, a hajóutakon nyújtott egészségügyi szolgáltatások, valamint a hegyi vagy sípályás mentés költségei általában nem tartoznak a fedezetbe. A kártya nem téríti a hazaszállítást, a külföldön előre tervezett kezelés vagy a szülés költségeit sem. Utazás előtt érdemes ellenőrizni a kártya érvényességét. Ha lejárt vagy még nincs ilyen kártyánk, ingyenesen igényelhető online, SMS-ben vagy a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet ZZZSZ kirendeltségein. Online igénylés esetén ideglenes tanúsítvány is kiállítható, amely legfeljebb 90 napig érvényes és ajánlott kinyomtatni. Ha utazás közben orvosi segítségre van szükség, mindig az állami egészségügyi rendszer szolgáltatóját keressük fel, és mutassuk be az Európai Egészségbiztosítási Kártyát vagy az ideglenes igazolást. Amennyiben a kezelést saját magunknak kell kifizetnünk, őrizzük meg a számlákat, az orvosi dokumentációt és a fizetési bizonylatokat, mert hazatérés után ezek alapján költségtérítés igényelhető a ZZZSZ-nél. Európán kívüli utazások, aktív vagy extrém sportok, kisgyermekes vagy idősekkel történő utazások, illetve olyan esetekben, amikor mentésre vagy hazaszállításra is szükség lehet, ajánlott kiegészítő utas egészségbiztosítást kötni. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Kereskedelmi Utasbiztosítás ugyanis együtt nyújtja a legteljesebb védelmet külföldi tartózkodás során. És mikor érdemes kiegészítő utasbiztosítást kötni? Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást. Kiegészítő biztosítás különösen ajánlott Európán kívüli utazásokhoz, téli sportokhoz, extrém vagy kalandsportokhoz, valamint kisgyermekekkel vagy idősekkel történő utazás esetén. Az Európai Kártya nem fedezi a magánorvosi ellátást, a hegyi vagy helikopteres mentést, a beteg hazaszállítását, a helyi önrészeket és térítési díjakat, valamint a külföldön előre tervezett kezeléseket. A két biztosítás együtt, amint már mondtuk, nyújt teljesebb védelmet utazás közben.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Cigán Szilvia összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

egy asszony miatt vagyok ilyen léha, ki meg sem érdemelt engem talán. Egy asszony miatt fáj a szívem néha,

tudtam, mi a csók és mi a szerelem. Egy asszony miatt fáj a szívem néha, itt elfeledni nem tudok soha. Egy asszony, aki elrontotta már az életem, ki azt sem tudta, mi a csók és mi a szerelem.

egy asszony, aki elrontotta már az életem, ki azt sem tudta, mi a csók és mi a szerelem. Egy asszony miatt fáj a szívem néha, kit elfeledni nem tudok soha. Egy asszony, aki elrontotta már az életem, ki azt sem tudta, mi a csók és mi a szerelem.

Ki azt sem tudta, mi a csók és mi a szerelem. Egy asszony miatt fáj a szívem néha, itt elfeledni nem tudok soha. Egy asszony, aki elrontotta már az életem, ki azt sem tudta, mi a csók és mi a szerelem. Egy

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Színház csak az élet, s ma nem jól játszottál. A főszerepet kaptad, de nem választhattál. A múltunk van a színen, s a kép oly eleven. Hát az igazság nevében már egy szavam se legyen.

legördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre, ki nem mond.